0: turisták.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasút építési munkákból. Traumaérzékeny szemléletű nőgyógyászati rendelő nyílt Budapesten. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sok felé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Ceglédi Rádióban.
1: Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes óceáni partvidékén.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jobb esetben válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánságukat cegledradio.hu-ra, ez a két legnépszerűbb platformunk, de azért van egy Facebook oldalunk is, a facebook.com/cegledradio, ami szintén népszerű, de üzenetküldés szempontjából annyira nem itt szoktak üzenni nekünk az emberek. A lényeg az, hogy van egy kérdésünk ma is, egy már jól ismert kérdés: mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Ugyebár elmondtuk az első adásban is, hogy nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, de néha azért vannak események, mondjuk egy ünneplés, születésnap vagy bármi ilyesmi, amikor egy-két embernek kicsit túlszalad, és akkor onnantól kezdve vicces anekdotákba kezd, vagy vicces mondatokat hallunk tőle, amit a baráti kör megjegyez, és most akár elküldheti nekünk. Így tettek rengetegen az első adás alkalmával, és maradtak olyan üzenetek, amikre nem maradt idő, ezért most ezekkel kezdünk, de természetesen, ahogy mondtam, jöhetnek új üzenetek is a 0635-925-925-re, vagy a kívánságkukac@cegledradio.hu-ra, és még egyszer mondom, egyáltalán nem azt mondom, hogy igyanak és legyenek viccesek, hanem azt mondom, hogyha történt ilyen eset, és azt valaki feljegyezte, akkor szeretettel várjuk az üzeneteket. Nekünk például a salgói kirándulós baráti körben Balázs a krónikásunk, akinek mindig van egy kis füzet, és a legjobb aranyköpéseket följegyzi, na ebből nem fogok idézni, viszont az önök üzeneteit már is olvasom. Azt írja nekünk Márta, hogy tudi dámó építeti, tudom ama, na jó, na jó. Hát igen, hogy mit akart pontosan üzenni a költő, azt nem tudjuk, de minden esetre köszönjük az üzenetet. Annától ezt kaptuk: eddig vitt a lábam, most mit csináljak, haragudjak meg rá? Teljesen jogos kérdés. Az ember egy ponton, amikor elfárad, nem tud mit kezdeni azzal, hogyha nem viszi tovább a lába, de hát a harag sem jó tanácsadó. Tigrincs írja nekünk, hogy haverom állandóan kötözködni akart a kocsmában részegen. Aranyköpései: még neked el feljebb? Hány méteres fütyülőd van? Udvarlás: figyú, azt hiszem részeg vagyok, te szép vagy, de valójában nem. Mindegy, azért összejössz velem? Nem rossz, nem rossz, hát szerintem viszonylag handicappel indul az ismerősöd, de azért hátra bejött valakinél. Azt írja nekünk Csaba, hogy ez egy régi sztori: jól öltözött, kultúrált, középkorú hölgy a déli pályaudvar peronjai között tanástanuló keresgél, majd megkérdezi a kissé illuminált vasutast: tessék mondani, honnan indul a Keszthelyi gyors? Mire a másik? Fütyülőm tudja, kezét csókolom. Kicsit javítottam azon, ahogy pontosan elküldték az üzenetet, de hát ennyi, azt hiszem belefér, viszont a megfogalmazás szerintem remek. Azért a kezi csókolom ott volt, és mindenképpen tisztelet adott a hölgynek. Rita írja: mennyi az idő? Nyenyenye. Hogy mi? Nyenyenye. Megnéztük az óráját, 1:45. Hát ez végül is majdnem sikerült, tehát tulajdonképpen ott vagyunk, ahol a part szakad. Na, a lényeg az, hogy Ökrös Zoltán a következő üzenet küldő: a kamrára haverom mindig azt mondja, spritzen spájz. Egyébként ez is tök jól hangzik, lehet, hogy én is használni fogom. Fognám, ha lenne kamránk, de nincsen. Kedves hallgatók, ez lesz tehát a mai adás témája: mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott. Először a bent maradt üzenetekkel kezdünk, aztán pedig jöhetnek az újak. Még egyszer elmondom, 0635-925-925.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk. Szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk: mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Ez már egy ismerős kérdés lehet, korábban foglalkoztunk már a témával, ezért sok bent maradt üzenetünk van, még az előző adásból ezekkel kezdünk, aztán pedig jöhetnek az újak, amit ma küldtek nekünk a 0630-5925-925-re, vagy a kívánság kukat ceglidradio.hu-ra. Lassan olvasom Ferenc üzenetét. Tasson már be, Mannó! Szólt háromszor, elmondom újra, tasson már be, Mannó! Tasson már be, Mannó! Segítek, ez azt jelentette, kapcsold már be a magnót. Igen, megesik, mikor nem úgy jönnek ki pontosan a betűk és a szavak, ahogy az ember tervezte. Itt van Mária üzenete, részegesek épülnek, lefele agyilag, én nem csípem őket. Hát valószínűleg ez tényleg így van, nem is szeretnünk el őket, egyáltalán nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, ahogy elmondtam, hogyha néha van egy olyan eset, amikor kicsit megszalad valamiért, és vicces szituációk követték ezt az esetet, akkor ebből nyugodtan szemezgethetnek nekünk, már ha gondolják, anélkül, hogy bárkit meg akarnánk sérteni. Azt mondja, hogy bocsánatot kérek, de én egy kissé illuminált állapotban vagyok. Egy aranyos, egyébként diplomás fiatalember volt az egyik lányunk esküvőjén. Írta nekünk Gyöngyi, ez szerintem teljesen jó. Előre jelezte, hogy milyen állapotban van, elnézést is kért, és szerintem viccesen is fogalmazott, ezek tök jók. Mondom a cimbimnek, hogy te is csak félreértésből születtél meg, mert amikor a szüleid a Margit szigeten sétáltak, anyukád csak előre hajolt, hogy megkösse a cipőfűzőjét, és megtörtént a baleset. Erre azt mondja, az kizárt dolog, mert anyám csak belebújós cipőben jár. Noel volt a szerző, mármint aki elküldte nekünk ezt a sztorit, és neki is nagyon köszönjük. Krisztián annyit írt csak, hogy kocsival vagyok. Tehát, hogyha a kérdésünk az, hogy mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott, és ez volt a válasz, hogy kocsival vagyok, nos, hát akkor az nem annyira jó, mármint, hogy nem hiszem, hogy hagyni kéne vezetni ilyen állapotban bárkit is, szóval a baleseteket mindenképp próbáljuk elkerülni mindenféle szempontból. Viktória a következő. Én szerelmes vagyok beléd. Random részek srác, aki szembőlt velem az utcán. Egyébként, még hogyha az van, hogy ültök egy szórakozó helyen, kinéz magának, beszélgettek egy kicsit, és akkor dobja be ezt, akkor sem hihető, de akkor legalább van valami alapja. De hogy szembe sétál veled az utcán, és ezt közli, de egyébként kedves dolog szerintem. Ferenc a következő. Halljál meg! Meg legyen még egyéb bajod is. Kicsit értelmeztem a leírást, tehát halljál meg, és még legyen egyéb bajod is. Igen, hát mindenféle jót kíván, úgy halljuk a kedves delikváns. Bálint a következő. Hát ez nehéz lesz, de megpróbálom kiejtés szerint. Stefjös hideg ste... Stecste. Aha, hát nem tudom értelmezni, de nagyon köszönjük az üzenetet. Én megtettem minden tőlem telhetőt. Lázár a következő üzenet küldünk. Mi inkább csinálunk dolgokat, nem mondunk. És nagyon sok vicces smiley. Hát lehet írni azt is nyugodtan, hogyha valaki vicces dolgot csinált ilyen állapotban, hogyha igazából nincs benne egy mondat sem, ami elhangzott, nekem az is tökéletes, sztorikat is várunk, de azért csak óvatosan. Dóri azt írja, részeg ember szájából? Ennyit. Nem vagyok részeg. Hát igen, azt hiszem, hogy sokan mondják, amikor még próbálják menteni a menthetetlent. Így van. Ezekkel megyünk tovább, kedves hallgatók, hogyha van olyan sztoria, amit egy részeg ember mondott és nagyon vicces, akkor nyugodtan küldje el nekünk, tehát 0635 925 925-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és ebben a műsorban jelzem, egyáltalán nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, de azért, ha történtek vicces esetek, mert azért az ember az életében egyszer-kétszer összefut részeg emberrel, és akkor hallott valami vicceset, nos, ezeket várjuk a mai adásban. Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? 0635 925 925-ös. Még mindig vannak bent maradt üzeneteink, mert az első adás alkalmával nagyon sokat küldtek a kedves hallgatók, és most is szép számmal érkeznek, úgyhogy remélem, hogy mindenki sorra kerül ma. Ibolya írja nekünk, hogy részek házigazda, jó a vendégnek, akkor megy haza, amikor akar. Egyébként ebben van egy kis célzás is, nem? Hogy jelzi a házigazda, hogy most már azért lehetne menni. Ez a feküdjünk, mert már mennének. Ezt néha beszoktam mondani a páromnak, hogy ha már nagyon sokáig marad a vendég, akkor mondom, hogy feküdjünk, mert már mennének. És akkor egy tulajdonképpen néha megérték, hogy miről is van szó, nem mindig vannak olyan ismerőseink, akik még ebből sem értenek, pedig azt hiszem, hogy egyértelmű. Viktor azt írja nekünk, hogy kettő van versenyben. Egyik, szia, hol lakok? Egyébként ez erős. A másik pedig egy hát kevésbé jól szituált hölgytől kérdezte meg a fizetős szolgáltatásnál, hogy van diák kedvezmény? Egyébként ez sem rossz, de szerintem a szia, hol lakok, az nyert. Judit a következő, szemszélű lány, repater úrgyán, nyitva egy bármi bárhol. Ezt a harmadikat értettem, a szemszélű lány, az meg szerintem szép szemű lány akart lenni, csak így sikerült, a középsőt azt nem tudom értelmezni, de talán ez jobb is így. Azt írja nekünk Miléna, hogy ez egy puli. Tehát ez egy vicces mondat részeg ember szájából, aki, hát gondolom látott egy kutyát, és talán azt is meg tudta állapítani, hogy milyen, de ez nem derül ki a sztoriból, mert csak három szót látok, minden esetre köszönjük az üzenetet. József azt írja, hogy én alig emlékszem, mit mondtam. Tehát, hogy leírnád nekünk, hogy mit mondtál részegen, csak nem emlékszel rá, végül is teljesen jogos az érv. Gergő azt írja, még megéhezett a fiú a társaságunkban, és felhívta az egyik kiszállítós éttermet. Szia, egy pitoszt szeretnék girában. Amúgy ez nagyon jó. Tehát giroszt szeretett volna pitában, de ez sikerült mondani, hogy pitoszt szeretnék girában. Egyébként ezt lehet, hogy be fogom dobni majd giroszosnál. Kubukiak, ezt nem értem, Miklós MB Miklós nélkül te nekünk ezt, és kubukiak a válasz. Hát ezt nem tudom értelmezni. Hová gurulsz, hógolyó? Ezt Attila küldte nekünk, gondolom egy ismerős érdeklődött, hogy valaki mégis hová indul. Inspiring néven küldött nekünk egy üzenetet egy hallgató, érzem a babot, majd jött a róka. Hát igen, ez kellemetlen, mikor már az ember az a torkában érzi azt, ami el fog következni, és aztán hát igen, el is következik. Kedves hallgatók, ezen a ponton megállunk, de folytatjuk hamarosan néhány zene után azzal a kérdéssel, hogy mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott.
1: Ceglét Rádió! 92.5!

Folytatjuk a műsorunkat, kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallgatják az FM 92-t. Én Vörös Nendi vagyok, és a mai kérdésünk, hogy mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott. Rengeteg aranyköpést kaptunk, és itt is felhívnám a figyelmet, hogy nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, de ha már néha úgy alakult, hogy ünneplünk valamit, és van egy-két aranyköpés, akkor azt most nyugodtan elküldhetik nekünk. Például név nélkül kaptuk az üzenetet, részegen sírva kerestem a kék macskámat. Hát igen, hogyha a kék macska nincs meg, azért az elég szomorú dolog az ember életében. Rihárddal megyünk tovább. Tesó, te kihánytad a jó boros kólát? Hát, de hogy csak a kóla jött ki, a bor az bent maradt. Hiteles, hiteles. Amúgy, hogyha lenne ilyen szűrője az embernek, hát nem is tudom, hogy jobb-e. Hogyha már a test úgy érzi, hogy valamit jobb megszabadulni, akkor az talán tényleg úgy van. Úgyhogy, ha lehet, akkor a bor sem maradjon bent. Kata írt nekünk egy hosszabb üzenetet, kicsikét nehéz volt kisilebizálnom, mert nincsenek benne ékezetek, de megpróbálom jól olvasni a kedves hallgatóknak. Régen volt, még úgy 12 lehettem, leértünk a nagyszüleimhez Somogyba, már nem volt nyitva bolt, nagymamám mondta, se baj, itt van nem messze a kocsma, a lányok, én meg az unokatestvérem elmennek és hoznak apádnak sört. Oké, mondjuk, nem volt gond, gyerekkorunk óta ismertek minket, sokan a nagyszüleink révén bementünk, meg lett a pár üveg sör, fizettünk, jöttünk kifelé, és minthogy egy pincehelyiség volt, ahogy a lépcsőhöz értem, megbotlottam, és az üvegek összezörrentek. Mire egy pasi a pultnál ittosan, részeg vagy bakker? Mindenki röhögésben tört ki, ugyanis a pasi szegény vak volt, és nem láthatta, hogy két tizenéves kislányról van szó, ezt a sztorit sokáig emlegettük a családban. És most elmondhattad itt is, vagyis hát leírhattad nekünk, nagyon szépen köszönjük, de igen, pontosan ilyen történetekre várunk. Már nem vagyok szomjas, ezt Aprikot, azaz Barack írta nekünk, lefordítottam a nevedet, elnézést kérek, de részeg mondod, részeg embertől azt, hogy már nem vagyok szomjas, az azért, hát vagy hihető, vagy nem, aztán majd kiderül. Ez már se sör, se pohár. Ezt Cserge küldte nekünk. Milyen érdekes név a Cserge, hogyha nem becenév legalábbis. De ez jó, ez jó. Ez már se pohár, se sör. Aztán itt van Attila üzenete. Taxi helyett tuxit hívott. Egyébként szerintem ez vicces. Lefogtak és öntötték belém, ezt Michel írja nekünk. Tehát lefogják a kedves delikvenst és beleöntik a barátai az alkoholt. Ő nem is tehetett semmiről, úgyhogy szerintem ez egy megfelelő érv mondjuk otthon az asszonynál. Attila olyan gyorsan tekert a biciklivel, amennyire csak tudott Mata részegen, így az árok szélén, hogy kisfia, hogy nem ment bele, és torka szakatából ordította, hogy van ám bennem kompresszió? Amúgy ez nem rossz, az ilyen

0: jelenetek, amikor az ember csak elkapja, ezek mindig zseniálisak. Többet nem iszok, de kevesebbet se, írja nekünk Dina. Hát igen, ez rengetegszer elhangzik, sőt, amit László küldött nekünk, a szeretlek mondat részeg ember szájából. Nem feltétlen vicces, mert azt mondják, hogy sokkal őszintébb az ember bizonyos helyzetekben. Nem hazudok, tablettás borra gyűjtök, szőlőallergiám van, írja nekünk István. Szőlőallergiám van, ezért tablettás borra gyűjtök, szerintem zseniális. És hát ilyen zseniális aranyköpésekkel folytatjuk a következő órában is, mert ez a mostani véget ért, de van még teljes óránk, egy teljes óránk, és még egy olyan üzenetünk van, ami az előző adásra érkezett, utána pedig jönnek a ma küldött üzenetek, amelyeket ma küldtek el, tehát a 0635-92-925-re. Hamarosan jövünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Traumaérzékeny szemléletű nőgyógyászati rendelő nyílt Budapesten. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második óra, kedves hallgatók, amelyben egy jól ismert témát vettünk elő, már egyszer volt szó ebben a műsorban erről a témáról. Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? 0635-925-925-ös és kívánság@ceglidradio.hu az elérhetőségeink, az első egy SMS szám, a második egy e-mail cím, és hát még egyszer elmondom ezen a ponton is, hogy nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, de azért néha-néha megtörténik az, hogy kicsit túlszalad az alkoholból, és akkor vicces mondatok, anekdoták születhetnek. Ezekből szemezgettek a kedves hallgatóink, és még egy olyan üzenet van, ahogy mondtam, ami még az előző adás alatt érkezett, aztán pedig tényleg a mai új üzenetek jönnek. Ez pedig a következő Zoltántól. Egyedül mentem haza a szomszéddal, futottam össze, éppen haza próbál menni. Oda szól nekem, hé fiúk, van egy szál cigitek? Zoli, nem mondtad, hogy van tesód? Aha, próbálom érteni. Mentem haza, a szomszéddal futottam össze, éppen haza próbál menni. Ja, egyedül mentél haza, persze. Egyedül mentél haza, és ő kettőt látott belőled. Hát, meg is történhet az ilyesmi is. Köszönjük szépen, és akkor itt vannak a mai üzenetek, amik ma érkeztek. Csabától ezt kaptuk meg, ami egy aranyköpés olyan szempontból, hogy ilyen híres, félreküldött SMS-ek, üzenetek. Leszarom, hogy hol vagyok, gyertek értem. Ez, igen, mikor próbálják megkérdezni, de hát hol vagy? Leszarom, hol vagyok, gyertek értem. Igen, igen, ez megvan. Köszönjük szépen azért, és itt van László üzenete. Mikor születtél? 1987, Jáki út 37. Igen, itt lehetett némi kép és fogalom zavar, minden esetre néhány dolgot azért megtudtunk. Kata írja nekünk, hogy holnaptól nem iszok. Igen, hát ez bizony sokszor halljuk részeg emberektől, aztán valahogy mindig máshogy lakul, nem mondom, hogy mindig, de azért gyakran esik meg, hogy ez nem teljesen igaz. Nem vagyok részeg, csak álmos vagyok, mert nem pihentem ki magam, mondta Krisztinának egy ismerőse. Krisztina, köszönjük szépen az üzit. Ha iszok, zsibbad a fogam. Ezt Andrea küldte nekünk, ez egyébként egy érdekes megállapítás, de valószínűleg nem volt teljesen józan az, aki elkövette. Jenő a következő, az a baj ezzel, hogy akkor én is részeg voltam. Figyi, tesó, rendeljünk egy traxlit. Vonaton ültünk egyébként. Az én egy ilyen kedvenc történetem, vonaton ülős, az az, amikor hát vonattal utaztam hazafelé, és hát gondolta az egyik utas nem messze tőlem, hogy már pedig ő haza fogja navigálni saját magát, ezért beütötte a GPS-t, és gyakorlatilag az történt, hogy a GPS érzékelte, hogy nem egy úttesten halad a delikvens, ezért próbálta elmondani neki, hogy a következő lehetőségnél fordulj balra, majd halad tovább egyenesen, de hát ő egy vonaton ült, és nem tudom, hogy mégis mit próbált volna tenni, hogy a vonat elkanyarodjon. Minden esetre GPS-tel utaztunk egy vonaton, és szegény GPS meg egyfolytában próbált levinni a sinekről, hát több-kevesek sikerrel. Nekem nagyon bejött, minden esetre menjünk tovább. Guszti a következő. Nem vagyok részeg. Igen, ezt már hallottuk párszor, de azért köszönjük, hogy te is elküldted. Ez egy vicces mondat egy részeg szájából, vagy hát inkább hiteltelen. Csókol anyát, Pityu. Mikor kocintanak, barátaim így kocintanak mindig, írja nekünk Tímea. Csókol anyát, Pityu. Nekünk is van egy ilyenünk, egy ilyen rituálénk, de hát azt most itt inkább nem olvasnám be. Minden esetre nem azt mondjuk, hogy egészségedre. Azt néha, hogy Saúgyi, azt beszoktuk mondani, mert van brazil ismerős a társaságban, és akkor már őt is vegyük be ilyen szempontból. Na, kedves hallgatók, túl hosszú lett ez a blokk, úgyhogy most megszakítom, de a lényeg, hogy hamarosan folytatjuk, néhány zene után visszatér a Ceglét hangja. Legyenek itt önök is.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Kapcsolt ki a tévét, ezt a filmet már láttam. Egyébként a híradó ment. Egy név nélküli üzenet küldő küldte nekünk ezt az üzenetet, mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott, ez a mai kérdésünk, és még egyszer elmondom, nem támogatjuk az alkoholfogyasztást, viszont néha vannak esetek, amikor már mondjuk egy ünneplés során megtörtént az eset, és kicsit túlszaladt az alkoholmennyiség, akkor egy-két olyan mondat elhagyhatja a részeg ember száját, amit viccesnek tartunk, és most ezeket gyűjtjük össze, mondom, egyáltalán nem támogatva az alkoholfogyasztást. 0635 92 95 5-ös vagy kívánság@ceglidradio.hu, ide küldhetnek még üzeneteket, mert hogy még van időnk bőven, ha van ilyesmi, akkor küldjék el nekünk, hogyha van kedvük. László a következő, tűnj előlem, jön belőlem. Egyébként, hogyha az ember helyet akar magának csinálni, hogy könnyebben haladhasson, ezt végül is el lehet sütni bármikor, négy egyszerű szó, még rímel is, tökéletes. Emőke, igyunk meg valamit. Ez gyakorlatilag, ez teljesen józanul is elhangozhat ez a mondat, részek ember szájából talán még viccesebb. Hergublu, blubla, ticu. Nehéz értelmeznem Dávid üzenetét, de minden esetre én megtettem, ami tőlem telik, és felolvastam. Lászlóval menjünk tovább. Nyikva egy bármi bárhol. Egy nyitva egy márhívó. Várhőneken márhó. Egy nyitmák márhó. Ez akár egy vers is lehetne. Én nem tudom értelmezni, de ugyanaz, amit már korábban megkaptunk, hogy nyitva van egy bármi bárhol, és ebből lett egy vers végül is, hát köszönjük szépen, ma is sokat tanulhat az ember, hogyha a Ceglid Rádiót hallgatja. Aki tőlem jobban szereti a bort, az még a venyigét is megeszi, írja nekünk István, hát hogy nem ő mondta a mondatot, az szinte biztos, hiszen részeg ember szájából kellett hallania, ha megfelel a feltételeknek az üzenet, de azért ez nagyon jó szöveg, köszönjük szépen. Már is megyünk tovább, még hozzá Trumfival, megtörtént eset alapján. Haver, már alig bír beszélni, de kérdezi, alkohol? Hát benned? Válaszoltuk mi. Egyébként igen, nekünk van egy barátunk, akinek a neve ezzel a hol szóval szintén rímel, vezetéknévről van szó, nem keresztnévről, és hát rengetegszer viccelünk ezzel, hogy az alkohol is így végződik, de értem, és tök jó, köszönjük szépen. Péter, a következő, alakul a molekula. Hogyha ezt csak részeg ember szájából hallottad, persze úgyis egy tök jó mondat, de azért ezt párszor már elmondták előtte, szerintem csak idézett. Sohasem nem iszok többet. Mondjuk ez igen, a megfogalmazás miatt H. Imrénétől ez nem rossz. Ez a busz megy Nagyecsedre? Vonat mellett álltunk. Ezt Gábor írta nekünk, és igen, ez azért elgondolkodtató, hogy itt biztos, hogy bajok lehetnek, de kiderült, hogy oda megy az a busz, amelyik vonat volt. Ez a pohár üretlen, azt nézem, mitől csak magamra. Amúgy ez nagyon jó, hogy ez a pohár üretlen. Nekem ez bejön, Anitától kaptuk az üzenetet, aztán itt van Nana üzenete. A patkány elkísért és segített hányni. Semmi? Semmi. Bocsánat, de kicsit kiborultam. Szóval a patkány elkísért és segített hányni. Hát van az a szint, amikor az ember így értelmezi egy másik lény jelenlétét. Hamarosan megyünk tovább, kedves hallgatók, néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja. Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott?
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a hatos erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes-óceáni partvidékén.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: Ceglin Rádió, sok magyar zenével.

0: Andi a következő üzenet küldünk itt a Ceglét hangjában. Nem vagyok rá büszke, de egyszer megállapítottam, hogy a muslicákból lesznek a legyek. És ki tudja, lehet, hogy azok baba legyek, és aztán később megnőnek, akkor lesznek igazi legyek. Minden esetre köszönjük. Mi volt a legviccesebb mondat, amit részeg embertől hallott? Itt most ugye ebben az esetben saját mondatot írt a kedves Delikmens, de hát ezt is megtehetik egészen nyugodtan. Elnézést a Delikmens megnevezésért, de szerintem ebben a műsorban van a helye. Tehát olyan üzeneteket várunk, amit esetleg egy buli alkalmával, vagy egy ünneplés alkalmával kicsit túlszaladt emberek szájából csúszik ki. Mindemellett elmondom újra, hogy nem támogatjuk az alkoholfogyasztást. Csaba a következő, régen volt, de belém égett. 25 éves voltam, meglátogattam a szüleimet, és hazafelé menet az utcán megszólít egy 40 körüli, erősen ittas fickó. Szó szerint idézem, mit mondott. Bácsi, nem tudja, hol lakok én? Szerencséje volt, tudtam, és hazakísértem. 200 méterre lakott, átadtam a nejének. Ez az átadás átvétel azért ez remek lehetett. Amikor így, hát ő maga kérdezi meg, hogy hol lakik, és akkor a feleségének át kell adni az urat, és 25 éves létedre lebácsiz, szóval rengeteg izgalmas rész ebben a történetben, ilyen sztorikat vártunk, és nagyon köszönjük. Etelka azt írja nekünk, hogy én az anyám fia vagyok. Egyébként ez sok mindenkire igaz, úgyhogy miért is ne lehetne akár az anyja fia bárki is. Richarddal megyünk tovább, főnök, a kocsma légvonalba 200 méter arra, de én tudok egy rövidebb utat. Ez nagyon jó szöveg, én is el szoktam sütni, nem a kocsmával kapcsolatban, de minden esetre, igen, ez nagyon jó szöveg légvonalban, de tudok egy rövidebb utat. Attila ezt írja nekünk, temetés nélkül halt meg. Igen, szomorú dolog, fordítva szokott lenni, de minden esetre ez kicsúszott valakitől. Józseffel megyünk tovább, anno a Rióban, mikor ott dolgoztam, sok lelkisérültel találkoztam. Nem láttál egy csajt? Magas oszthaja van. Vagy... kérnék két fél felett kétszer. Amúgy két fél felett kétszer. Úgy de jó. Aztán itt van Fruzsina, csak a szeretlek szót írta nekünk, ugye ez sok részeg embertől elhangzik, aztán, hogy szabad-e hinni nekünk, azt nem tudjuk. Csaba pedig ezt írta, nagyjából ezt írta. Miért nem érted? Hát igen, vannak problémák ilyenkor, mikor nehéz a megfogalmazás. Ez nagyjából ugyanaz, mint mikor külföldön próbálunk egy magyar szót lassan elmondani, hogy majd akkor jól megértik. Ezt a részek is meg szokták tudni csinálni, hogy próbálnak elmondani valamit újra, de nem igazán sikerül. Minden esetre ilyen eset van. Nézzük még Zoltán üzenetét. Zolikám, én neked adom a PS-t, mert annyira szeretlek. Hát, azóta is hozza. Igen, tehát a PlayStationről van szó, ilyen konzolról, ezt ígérte oda valaki egy bizonyos állapotban, aztán nem úgy alakult a helyzet, megtörténik az ilyesmi is. Köszönjük szépen, és nézzünk még egyet, András írja nekünk, ezt én mondtam piásan állítólag, mindenki magából indul ki, de én még nem értem oda. Egyébként ez tényleg jó, ezt én is használni fogom, felírom. Persze nem részegen, hanem csak úgy, mikor vicceskedni akarok. Na, a lényeg az, hogy elmegyünk kicsit zenélni, és aztán még hamarosan folytatódik a Ceglét hangja.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és annak is az utolsó üzeneteihez érkeztünk el, mert hogy mindjárt véget ér a műsor, még azért néhányat beolvasok önöknek, és elmondom ezen a ponton, hogy maradt pár üzenetünk ugyan, vagy maradni fog a végén, aki nem kerül sorra, de majd egy ilyen vegyesvágott adásban sort kerítünk ezekre is. Nem tudom, hogy pontosan mikor, holnap majd egy új témával jövünk, de a lényeg az, hogy senki sem fog kimaradni, előbb vagy utóbb adásba kerülnek az üzenetek. Itt van nekünk János üzenete, tudod mi a szükség? Fordítok, tudod mire van szükségem? Illetve hajnali üzenet, nem tudod mi a hűtő kódja? Hát vannak modern hűtők, biztos, hogy van olyan is, ami ilyen gyerekzáras vagy ilyesmi, de nem hiszem, hogy itt erről volt szó egyáltalán, csak nehéz volt bejutni a hűtőbe. Legjobb vagyok, ezt Ádám írta nekünk, egyébként sokan kapnak megmagyarázhatatlan erőt és bátorságot illuminált állapotban, lehet, hogy itt is ez történt, vagy hát gondolom. Én megállok egy lábon is, utána már a földön. Aha, én megállok egy lábon is, utána már a földön. Ezt Csengétől kaptuk. Hát valaki gondolom nagyon vagánykodni akart, hogy milyen jól tud állni a lábám. Nagyon kedves ismerősöm már nem volt szomjas, csináltam neki egy kulcstartót, amin a frissen született babájának a képe és az adatai be voltak gravírozva. Hosszasan nézte, majd ekép szólt, ő kicsoda? Ezt Szevasz nevű hallgatón küldte, vagy köszönni akart, minden esetre ez van az üzenet végén. Ez egyébként nagyon jó szöveg. Hát, vagy a gravírozás nem sikerült jól, vagy a felismerés nem ment neki már annyira. Én ám, nem tik vagytok ám? Ezt Aladártól kaptuk, nem tik vagytok ám. Ez amúgy nem rossz. Ő megállapította, hogy ti nem azok vagytok, akik. A Nyugat pályaudvar aluljárójában a barátnőmmel mentünk, egy elég jó képű ficke az arcomba hajolva, de elkapnálak? Közel hajolt és éreztem az alkohol szagot, ráadásul, ha jól értem, igen, hát, ja persze, a barátnőddel mentél, írja nekünk Magdi, szóval nem párkapcsolatról van szó, és hát így közölte veled, hogy hát ő némi érzelmet táplál az irányodba. Viktória azt írta, hogy nem baj az se, ha nő, sokkal csúnyább, mint az asszony, nem baj az se, ha nő, sokkal csúnyább, mint az asszony, csak ne az asszony legyen, mert már unalmas. A pultán egy nagyon részeg férfi ívott és kocintottunk, kocincsunk helyett azt mondta, hogy kocsincsunk. Az egyik részeg a kocsmában úgy énekelte a festlet nők a pezsgős vacsorákat, hogy festhetnék a pezsgős vacsorákat. Amúgy ez nem rossz, nem rossz. Miért ne lehetne így? Aztán itt van nekünk Barbie üzenete, ilyen szép ruhába így berúgni. Mint hogyha lenne bármilyen összefüggés a ruha és az illuminált állapot mennyisége, vagy minősége, vagy hát, nagysága között. Nem látod, hogy nem látok? Ezt Szilvitől kaptuk. Igen, hát ezt azért észrevette volna a kedves nem látó. Sincér, 4 sör, 6 kanyó. Tehát ez 4 sör és 6 kávé lett volna, mert itt nekem záróírásen odaírta József a megoldást is. Rendőr mondja, maga ivott. Hát még szép gyönyörűm. Egyébként ez nem rossz, Antaltól kaptuk, és végül az utolsó. El akartam mondani izének, hogy mit is akartam mondani? Ezt Zsolttól kaptuk, tipikus. És nagyon szépen köszönjük. És mondom, pár üzenetünk még van, kedves hallgatók, de időnk már nincsen, úgyhogy egy vegyesvágott adásban majd még folytatjuk ezt a témát. Viszont már a köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jövünk. Tartsanak a Cegléd Rádióval a továbbiakban is, a viszonthallásra.

0: kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvitő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, meg zseniális hétvégét. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este 6 óráig kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt Szegléd azonnal indul, azonnal pár perc múlva mutatom, hogy mivel. Azonnal játszom David Vetta, Teddy Sims és Tom Sendai közösét, a sláger címe Gun, Gun, Gun. Maradjanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban.
4: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában. Ma is változóan felhős napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását, és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is csak 50-100 milliárd forintos kár érhette az államot. A kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek be. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár jövőre a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezet jelenlegi formáját. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kértőívet. Erről Vitézi Dávid beszélt, elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Hozzátette, a válaszadók több mint 80%-a az extrém gyorshajtást és a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében nyugat-európai példák segítettek. Erős a Richter skála szerinti 7,6-es erősségű földrengés rázta meg Panama déli partjait. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érezhető volt. Az épületek megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki.
2: Az időjárásról.
4: Ma délnyugat felől fokozatosan beborul az ég. Többfelé várható eső, a Tiszántúlon marad a napos idő. A szél gyenge marad, a hajnali 4-10 fok után, napközben 17-22 fok valószínű.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Avival átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg remek hétvégét a mikrofonnál, Süveges András. A jó reggelt ceglédet folytatjuk, a szokásos módon jönnek ugyanis a dalok, a ceglédiek kedvencei, a fontos hasznos infók, programajánló, a csillagok üzenetei, és már most mondom, hogy 12 óra után jön szokásos hétvégi válogatásunk ma, három beszélgetéssel. Most meg Katy Perry énekel, ez a Lifetimes, maradjanak velem!
1: Jó reggelt, ceglédek!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megvan a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bacsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovisz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál, az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát vasárnap, keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős tökések kísérhetik az északnyugati szelet, hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk. Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk. Néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, hajnalban 2-11, délután 14-20 fok várható. Nálunk meg továbbra is szólnak a legjobb dalok, a Ceglédiek kedvencei, tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, itt a 92-ten a Cegléd Rádióban, a jó reggel Ceglédet, a legfrissebb információkkal folytatjuk, aztán jövök vissza a dalokkal, a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Kizárják a Mészáros-Lőrincféle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában. Ma is változóan felhős napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását, és kizárja a Mészáros-Lőrincféle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is csak 50-100 milliárd forintos kár érhette az államot. A kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek be. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz: Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár jövőre a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezet jelenlegi formáját. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kértőívet. Erről Vitézi Dávid beszélt, elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban, hozzátette. A válaszadók több mint 80%-a az extrém gyorshajtást és a halált okozó balesetek esetében is szigorúbb büntetést vár el. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak. Az ellátás megszervezésében nyugat-európai példák segítettek. Erős a Richter skála szerinti 7,6-es erősségű földrengés rázta meg Panama déli partjait. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érezhető volt. Az épületek megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki.
1: Az időjárásról.
2: Ma délnyugat felől fokozatosan beborul az ég. Többfelé várható eső, a Tiszántúlon marad a napos idő. A szél gyenge marad, a hajnali 4-10 fok után, napközben 17-22 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Már megint, és még óvodás vagyok. Generációk nőtek fel Janikovszki Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszki Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Bercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Berceli Művelődési Ház és Könyvtárban, a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszól történetei, ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszki Éva világával. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész

Tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azon a mutatom, melyik slágerrel startol a mai reggeli műszak második felvonása. Szól a Shine című, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gírosz.
7: Pont egy gírosz?
6: Igen, pontosabban a gírosz pont.
3: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
3: Guten Tag, német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a Külső-Körösi út 4-es kilométerénél.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Folytatódik a változékony idő estétől egyre több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt növekedő üzemanyagárak jelentősen rontották az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választás előtt. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat, a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció. Szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók, a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és a buszokra év végéig. Az összeget a jövedékkiadóból engedik el, úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter. Pósvai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport, és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A két napos eseményre több mint 39 ezer nevezés érkezett, 14 különböző távra. A rövidebb távok, valamint a gyerekek és a gyaloglók versenye ma lesz. A Pázmány Péter sétányon pedig családi napot tartanak. Holnap a klasszikus hosszú távok versenyeit rendezik meg, köztük a 42 kilométeres maratonfutást.
2: Az időjárásról.
8: Jelenleg 2 és 14 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 13-14 fokot mérnek. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok lesz.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Annyival átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Én Süveges András vagyok, folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, hamarosan pedig a Lapszemle nevezetű robotnak köszönhetően visszatekintünk az elmúlt időszakra, megnézzük, mi történt az elmúlt pár napban celeb testvéreinkkel, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a Lapszemlével itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Hamarosan véget ér a TV2 társkereső sikerműsorának negyedik évada, írja a borsonline.hu felület. A házasság első látása korábbi szereplője most a lapnak árult el, mit gondol a jelenlegi szereplőkről. Kovács Reni nem csak a házasság első látásra második évadában szerepelt, hanem az ideiben is, ahol mint Anasztázia barátnő jelent meg a TV2 képernyőjén. A lap felkereste az influencert, ez a foglalkozása, aki elárulta, hogy mégis milyen kapcsolatban áll a fiatal feleséggel. A műsorban erős kritikát fogalmazott meg Anasztázia férjéről, Mátéról, így cikkünk belírja a portál, róla is szó esik majd. Emellett Reni arról is beszélt számára, ki a legérdekesebb páros, és a válasz sokakat meglephet. Anasztáziát nagyon kedvelem, ő teljesen más a való életben, mint ahogy a kommentelők látják, nem hiszt és csa, mint ahogy őt beállítják. Amúgy mindketten Százhalombattán nőttünk fel, de van köztünk 11 év korkülönbség. Egy közös társaságban ismerkedtünk meg, és egy jó kapcsolat alakult ki közöttünk, mondta a lapnak Kovács Reni. A mostani évadban való szereplés alatt azért komoly állítások hagyták el Reni száját. Én akkor ugye még nem láttam bele az ő kapcsolatukba, nem ismerem Mátét, és csak az alapján alkottam véleményt, amit Anasztázia elmondott. Nyilván azóta van már véleményem róla, mert tett azért, hogy legyen, jegyezte meg a házasság első látásra korábbi sztárja. A mostani évadban Maja és Laci az első hetekben folyamatosan vitáztak a kutyusok miatt, mivel a férj nem szerette volna őket beengedni a saját lakásába. Maja nekem egy nagyon szimpatikus csaj, akinek mindig erős véleménye van. Általában azokat mondja ki, amiket én is gondolok. Nekem ő eddig a legszimpatikusabb. A férjét már annyira nem bírom a kutyás sztori miatt. Inkább élek együtt öt kutyával, akik oda piszkolnak, mint egy hisztis palival. Biztos nem tudnám elviselni, ha nekem mond ilyet. Akkor már nem lenne a nyakán a feje, árulta el a végén már poénosan házasság első látásra egykori szereplője. Reni még azt is kiemelte, hogy korábbi férje, akivel nemrég az exek csatáját is megjárták, sokkal jobban viselte a kutyákat, annak ellenére, hogy neki mindig macskái voltak. Velük is foglalkozik, meg ezzel a műsorral is a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt, Ceglid!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez Önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha Ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80. Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pálcban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kislajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
3: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a blik.hu oldallal a lapszemlét. Nehéz helyzetbe került Szaladnai Sarolta. Az énekesnő az egekbe szökő rezsiköltségek miatt kénytelen elköltözni a tárnoki otthonából, ám egyelőre azt sem tudja, hol kezdjen új életet. Szaladnai Sarolta 2022-ben devizahitelkárosultként veszített el a korábbi otthonát, azóta pedig egy bérleményben él. A lakhatás azonban így is jelentős anyagi terhet ró rá, a jelenlegi rezsiköltségek mellett pedig már úgy érzi, nem engedheti meg magának, hogy egy nagyobb fenntartási költségű házban maradjon, éppen ezért a telet már semmiképpen sem szeretné a jelenlegi otthonában tölteni. Az énekesnő az Én és a pénz című podcastben beszélt először a kialakult helyzetről, a Blik megkeresésére pedig részletesebben is elárulta, milyen nehézségekkel néz szembe, illetve miért olyan nehéz számára megtalálni a megfelelő új otthont. Azért döntöttem a költözés mellett, mert már nagyon magasak a költségek, és komolyan aggódom amiatt, hogy milyen rezsiszámlákra számíthatok a télen. Jelenlegi otthonom egy nagyobb méretű ingatlan, és egyelőre nincsenek túl biztató kilátások arra nézve, mennyit kell majd fizetnem a fenntartásáért. Éppen ezért, amit lehet, elköltözöm, de sajnos ez a kérdés még korán sem oldódott, megkezdte az énekesnő, aki jelenleg komoly dilemmával néz szembe, bár tudja, hogy költöznie kell. Egyelőre az sem könnyű eldöntenie pontosan, merre keressen új otthont. A lányom Niki nagyon sokat van Pesten, ráadásul éjszaka rendkívül problémás számára a hazajutás. Az édesapjának ugyan van egy kis stúdiólakása a városban, ahol meg tudja húzni magát, a legkésőbb a vonatot mégis sokkal szerencsésebb lenne, ha én is Budapest közelében laknék. Ugyanakkor a 37 éves lovam itt van tőle mindössze 5 percre, én pedig minden egyes nap kimegyek hozzá, és ezt a jövőben is szeretném folytatni, hiszen már nagyon idős állatról van szó, és ha közel 20 évvel ezelőtt elvállaltam, hogy megmentem a vágóhídtól, most már szeretnék gondoskodni róla élete végéig. Úgyhogy jelenleg tényleg a 22-es csapdájában vergődöm, sohajtott az énekesnő. Zaladnai Saroltáról sokan talán nehezen tudják elképzelni, hogy anyagi gondokkal küzd, a háttérben azonban egy évtizedekre visszanyúló probléma is meghúzódik. A szocializmus idején az országos rendezőiroda éveken keresztül nem fizetett nyugdíjjáralékot a zenészek után, ráadásul mindezt az érintettek tudta nélkül. Ennek következtében a művészvilág számos ismert alakjának mára rendkívül alacsony nyugdíjból kell megélnie, miközben a fellépési lehetőségek is egyre inkább beszűkülnek. Valahol nagyon szégyellem magam amiatt, hogy 78 évesen ilyen ilyen nehézségekkel kell szembenéznem, de a 116 ezer forintos nyugdíjamból nem tudok megélni, így arra is rá vagyok kényszerülve, hogy dolgozzak, ugyanakkor számtalan kollégám elmondhatja ugyanezt, egyszerűen nincs elég koncert. Hogy mit mondott még Zalatnai Sarolta, ez is kiderül a blik.hu oldalról.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovisz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, a reklámok után folytatjuk a legfrissebb infókkal a reggeli műszakot, utána jövök vissza a dalokkal, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránit mosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
6: Katkat, Röfi, a gazda a piacra megy.
7: Röf, a kaszaphoz, takarmányért.
6: Honnan tudod?
7: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
8: Kaszap takarmány volt a ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Washington ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat, felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Folytatódik a változékony idő estétől egyre több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt növekedő üzemanyagárak jelentősen rontották az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választás előtt. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat, a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció. Szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók, a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és a buszokra év végéig. Az összeget a jövedékkiadóból engedik el, úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter. Pósfai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport, és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 000 nevezés érkezett, 14 különböző távra. A rövidebb távok, valamint a gyerekek és a gyaloglók versenye ma lesz. A Pázmány Péter sétányon pedig családi napot tartanak. Holnap a klasszikus hosszú távok versenyeit rendezik meg, köztük a 42 kilométeres maratonfutást.
9: Az időjárásról.
10: Jelenleg 2 és 14 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 13-14 fokot mérnek. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok lesz.
9: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, a műsorvezető, folytatjuk a reggeli műszakot dalokkal, programajánlóval, nem sokára pedig elárulom azt is, hogy milyen idő lesz a következő napokban, sőt, mi több, 8 óra után pedig azt, hogy mit üzennek már a csillagok, tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Már megint, és még óvodás vagyok. Generációk nőtek fel Janikovszky Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszky Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Verceli Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszól történetei, ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszky Éva világával. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élő társas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos közös délutánra készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tökéletes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát vasárnap, keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet, hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk. Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk. Néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 2-11, délután 14-20 fok várható. Nálunk meg továbbra is szólnak a legjobb dalok, a ceglédiek kedvencei, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: kedves hallgatók, már is mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak harmadik 60 perce. A hírek után azon a Ray Dalton felvételét játszom itt a 92-tön. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoo 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
5: A műszaki vásárlást ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Folytatódik a változékony esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció. Szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük a volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt, valamint a gyermekotthon két munkatársát is meghallgatja. Emellett bekérik a kegyelmi üggyel kapcsolatos eredeti iratokat is. A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy az érintett hatóságok felfüggesszék a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket. Az érintett területek kerüljenek állami tulajdonba, és egy a tó védelmére szolgáló alap létrehozását sürgetik, valamint programot indítanak a környék őshonos élővilágának helyreállítására. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak. Az ellátás megszervezésében nyugat-európai példák segítettek. Ma van a hajléktalanok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanságban élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat.
2: Az időjárásról.
6: Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már egyre több felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkút lapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, a mikrofonnál Süveges András. A jó reggelt Szegédet folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Ma sem marad el a napi oroszkóp, tartsanak velem.
1: Jó reggelt, Szegléd!

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a napi horoszkóppal. Mondom, mit üzennek már a csillagok. Tedd félre ma a büszkeséged, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja, hogy miért, mindjárt kiderül. Kos, ma egy információt követve nyomozásba, ismeretszerzésbe kezdhetsz, és megtudhatsz valami érdekeset, amely talán komoly hatása lehet a mindennapjaidra is. Lehet az is, hogy mindezt tanulnod kell, vagy tovább képezned magadat egy területen, de ez ne szegje kedvedet. Ma már mindenki holtig tanul, neked is tesz kell tenned. Bika, ma könnyen összekuszálódhat a napot, ha nem vigyázol, ami azt eredményezheti, hogy egy kisebb-nagyobb időzavarba keveredsz. Igyekezd hát ügyesen elhárítani azokat a kísérleteket, melyek során az idődet rabolná valaki egy hosszúra nyúlt beszélgetéssel vagy élménybeszámolóval. Ikrek, a mai napot talán egy kicsit nehezebben indult, mint ahogyan azt elvárnád, és nem lehetetlen, hogy dupla adag kávéval kell kezdened a napot, és talán azzal folytatni is, azután aztán hirtelen felpörögnek az események, és te úgy érzed magadat, mint akit felkapott egy forgószél. Próbáld lazán venni a dolgokat, és sodródj nyugodtan, a nap végére úgyis a helyére kerül minden. Rák, az álmok és az álmodozás ma fontos részei lesznek a napodnak, és talán annyira erősen benned lesz mindez, hogy eleinte nehezen különbözteted meg a valóságot az álmaidtól. Mindezek azonban fontos részeit mutatja meg a jövődnek, így igyekezz mindent megegyezni, feljegyezni, hiszen talán egy nagy ötlet alapjai születhetnek meg most a fejedben. Oroszlán, ma fordíts nagyobb figyelmet a szeretteidre, különösen egy valakire, akit ráadásul esetleg egy kicsit el is hanyagoltál az utóbbi időben. Tegyél hát félre mindent, amit lehet, ami elvonja a figyelmedet, és kapcsold ki akár a telefont is. Figyelj csak arra, miben tud segíteni, akár csak azzal, hogy figyelmesen végighallgatod. Szűz! Ma energikus és önbizalommal teli lehetsz, ami jó alapot ad neked arra, hogy valamilyen újdonsággal állj elő egy társaságban. Ha van egy ötleted, van egy elképzelésed, ma legyen az a nap, amikor mindezt felvázolod és megpróbálod meggyőzni a hallgatóságot az elképzelésedről. Talán valami nagy dolog születik meg éppen ma.
1: Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!
5: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg! Ma arra lehet szükséged, hogy kilépj a szokásos napi rutinból, és valami olyasmit tegyél, ami nem tartozik a bevett szokásaid közé. Nagy ügyekre nem kell gondolni, elegendő talán az is, ha egy új útvonalat választasz napközben, vagy tartasz egy szünetet, amikor eltűnsz egy időre mindenki szeme elől. A lényeg, hogy történjen ma valami, ami legalább egy pici izgalmat hoz az életedbe. Skorpió, ha egy kis rendszert viszel a mindennapokba azzal, hogy még alaposabban megtervezed a dolgokat magad körül, azzal sokat javulhat a napjaid hatékonysága. Ma például egy okosan összeállított feladatlistával sok időt és talán egy kis pénzt is spórolhatsz meg. Mielőtt bármibe belefognál, rendezd a gondolataidat. Nyilas, ma egy olyan dologban kell lépned vagy egy döntés meghoznod, melynél ki kell zárnod az érzelmeket és csak is a szigorú racionalitás szerint kell gondolkodnod. Nem könnyű most ez neked, hiszen nálad érzőbb lényt keveset találni. De tedd meg, és meglátod a végén, nem fogod megbánni. Bak! Ma valaki a nagy lelkűségedre számít arra, hogy segítséget nyújtasz számára egy ügyben méghozzá önzetlenül. Talán nem véletlenül, hiszen ismert vagy arról, hogy nehezen mondasz nemet egy ilyen kérésre. Van viszont egy fontos dolog, amely ma előbbre való lehet. Azt sem szabad elhanyagolnod, mert akkor a végén még te is segítségre fogsz szorulni. Vízöntő. Ma kapcsolatba kerülhetsz valakivel, akiről már talán egy ideje nem sokat tudsz, és feltúdulnak benned az emlékek és a hiányérzete. Ha így van, tedd félre a büszkeséged és vedd fel vele a kontaktus telefonon vagy személyesen. Az illető már régóta vár egy ilyen gesztus tőled, és nagyon jól fogja fogadni. És végül halak, ha vannak elvarratlan szálak befejezetlen ügyek körülötted, akkor ma végre szánd rá magadat, hogy minden felesleget eltakaríts az útból. Hamarosan ugyanis egy új korszak köszönhet rád, és neked minden energiádra és figyelmedre szükséged lehet, hogy a dolgokat a helyes mederben tartsd. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a friss információkkal itt a 92-tön, utána meg a dalokkal a Jó reggel Ceglédet, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Folytatódik a változékony esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Kizárja Mészáros-Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció. Szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük a volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt, valamint a gyermekotthon két munkatársát is meghallgatja. Emellett bekérik a kegyelmi üggyel kapcsolatos eredeti iratokat is. A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy az érintett hatóságok felfüggesszék a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket. Az érintett területek kerüljenek állami tulajdonba, és egy a tó védelmére szolgáló alap létrehozását sürgetik, valamint programot indítanak a környék őshonos élővilágának helyreállítására. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak. Az ellátás megszervezésében nyugat-európai példák segítettek. Ma van a hajléktalanok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanságban élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat.
1: Az időjárásról.
2: Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszúrtan, majd estétől már egyre több felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kedves ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este hatig kisebb-nagyobb megszakításokkal. Reklámok után folytatjuk a jó reggelt Ceglédet programajánlóval, szólok az időjárásról, és persze szólnak a Ceglédiek kedves slágerei, tartsanak velünk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
3: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak!
5: Jó reggelt, Ceglét!
6: Azok

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Már megint, és még óvodás vagyok. Generációk nőtek fel Janikovszky Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszky Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Verceli Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszól. Történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszky Éva világával. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutánra készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tök életes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron.
0: Cegléd Rádió.

0: jelentem, kedves hallgatók, a reggeli műszaknak vége. Mindjárt indul a szombat délelőtt, mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Tiesto érkezik hozzánk az I Follow Rivers című régi dal újra gondolásával. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Víz kerül rá? Nem gond! Gyerekek, házi állatok, jöhetnek! A 8 mm vastag patina vízálló laminált padló akkor is jó választás, ha az otthonodban zajlik az élet. Most csak 3999 forint négyzetméter áron a Diego-ban. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
9: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
4: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Folytatódik a változékony idő estétől egyre több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Ezt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt jelentősen drágultak az üzemanyagok az Egyesült Államokban, ami rontotta az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij gyengeségnek minősítette a szankciók feloldását. Szerinte a lépés beruházása háborúba, amelynek véget kell vetni. Azt is hozzátette, hogy ezek után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Nem talált különösebb szabálytalanságot a belügyminisztérium belső vizsgálata az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése körül. A testület ugyanakkor hiányosságokat tárt fel a döntések a cégkiválasztás szempontjai és a költségbecslés dokumentálásában. Állásfoglalásuk szerint a sürgősség mellett is rögzíteni kellett volna, ki milyen javaslat alapján miről döntött. A rendőrség szerdán jelentette be, hogy versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvények szervezése miatt. Karbantartás miatt hétvégére lezárják a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, síneket cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítás és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. Tornádó pusztított tegnap Szicília nyugati részén. A Marszalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet is. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült. Egy autó szakadékba zuhant, 2 ember súlyosan megsérült. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot, hogy a forró nyár ősszel szélsőséges időjárási eseményeket idézhet elő Szicília szigetén.
2: Az időjárásról.
10: Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszúrtam, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Lövész utcai óvoda, a Malomtéri tagóvodája családi délelőttöt szervez. A családi délelőttel kapcsolatban 12 óráig lezárásra került a Cegléd Molnár utca Malomtéri szakasza. A rendezvény ideje alatt a Molnár utcát az Alszegi út felől, a Besnyő és Kürt utcák, valamint a Mérleg és Sátrány utcák felől lehet megközelíteni. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartam alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőr utasításait. Köszönjük a közlekedők és az érintett lakosság megértését, türelmét.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, este 6-ig így lesz ez kisebb nagyobb megszakításokkal, hiszen lesz hétvégi válogatás is, három beszélgetés szól majd 12 óra után. Most meg a dalok, hamarosan pedig a lapszemle rovatnak köszönhetően újra visszatekintünk, az elmúlt pár napban megnézzük, mit történt celeb barátainkkal, ezért is üljenek rá.
1: Szeglét Rádió. 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bacsi Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovíz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: November 1-én egy apró fény többet mond minden szónál. Az emlékezés időszakában mécsesek és kegyeleti gyertyák széles választékával várunk, hogy méltó módon őrizthess szeretteid emlékét. Választ ki azt a fényt, amely elmondja helyetted az elmondhatatlant. Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
4: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd Árpád utca 31. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
0: Reklámot hallottak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőtek fel Janikovszky Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszky Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Verceli Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszky Éva világával. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templom kertben és a református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutánra készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tökéletes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, még pedig a blik.hu felülettel. Luna számára véget ért a Farm VIP, miután Horányi Júli ismét legyőzte őt a párbajban. Bár a kiesésekor szomorú volt, a tanyán töltött idő végül sokkal többet adott neki, mint amire a beköltözésekor számított. Az aktívnak arról is mesélt, hogy egy friss szakítás után önbizalom hiánnyal érkezett a műsorba, most pedig immár édesanyaként egészen másképp tekint vissza az ott töltött időre. Lunát eredetileg elsősorban maga a tanyas élet vonzotta. Az állat a közelsége és gondozása kifejezetten komfortos volt számára, ám a termelésbe és a feladatokba már bele kellett rázódnia. A legnagyobb kihívást mégsem a fizikai megpróbáltatások jelentették. Úgy gondoltam, engem nem fogadnak majd be, hanem kitaszítanak, s nem találom meg velük a közös hangot, úgyhogy ez inkább egy mentális gát volt a részemről, hogy az egész nagyon nehéz lesz, vallotta be Luna, s a félelmének komoly személyes oka volt. Mint mondta, közvetlenül a műsor előtt ért át egy szakítást, és az azt követő időszakban tudatosan távol tartotta magát az emberektől. Akkor egy friss szakításon mentem keresztül, ami miatt nagyon elzárkóztam az emberektől. Mindig, amikor érdeklődtek felőlem, az volt a második kérdés, hogy és mi van a párkapcsolatoddal? Ezért az embereket nagyon eltaszítottam magamtól, és azt gondoltam tévesen, hogy ők is engem, mondta hozzátéve, ezekkel az érzésekkel a műsor alatt kellett megküzdenie. Korábban ráadásul gyakran azt érezte, mások mellett csak a második és a csapatban inkább hátráltatná a többieket. A farmon szerzett élmények és a társai azonban segítettek neki változtatni mindezen. Ezt mentálisan sikerült leküzdenem a farmon, köszönhetően a társaimnak is, fogalmazott. A bezárcsának volt egy másik, váratlan előnye is. Luna egy időre teljesen kiszakadt a közösségi médiából, nem olvasta a róla szóló kommenteket és cikkeket, és bevallása szerint éppen erre volt szüksége. Nekem ez a detox pont olyan időszakban jött, amikor egyáltalán nem voltam kíváncsi ezekre a közösségi médiás dolgokra, mesélte. A farm óta pedig újabb hatalmas változás történt az életében, megszületett a kisfia. Luna úgy érzi, a műsorban átélt önismereti folyamatnak is szerepe volt abban, hogy ma már sokkal magabiztosabb. A farmnak köszönhető, most jelenleg ott vagyok, ahol, és magabiztos anyukaként állhatok, így jelentette ki. Hozzátéve, az anyaság első időszakát kifejezetten élvezi, és a férjétől is rengeteg segítséget kap. Abszolút kipihent vagyok, amiben nagy szerepe van, hogy a férjem sokat segít. Most is ő vigyáz a kisfiunkra, szóval jelenleg csak annyit tudok mondani, hogy élvezem minden pillanatát, és várom, mikor üt be a krach, amikor minden elromlik, de most még nagyon jó, mondta nevetve. A Lunával és a Farm VIP-vel is részletesebben foglalkozik a blik.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a borsonline.hu oldalon foglalkozok most. Tarol a TV2 sikerműsorában a tehetséges énekesnő. Pedig Ádám Szofi élete legnehezebb időszakát hagyta maga mögött, amikor megkapta a felkérést a Sztárban Sztárra, amely mindent megváltoztatott. Semmit nem vesz félváról, elképesztő elszántsággal veti bele magát a munkába a fiatal előadó. Hogy a maximumot nyújtsa a Sztárban Sztár színpadán, Ádám Szofi drasztikus döntéseket hozott, teljesen letette az alkoholt, valamint a cigarettát is. Minden ember életében vannak pillanatok, amikor úgy érzi, rászakadnak a falak. Ádám Szofi sem kivétel, embert próbáló időszakon van túl, ami lelkileg és fizikailag is felemésztette a mindennapjait. Amikor a kilátástalanság már szinte természetessé vált, a sors keze utat mutatott. A TV2 Sztárban Sztár műsora pont akkor kopogtatott az ajtaján, amikor a legnagyobb szüksége volt rá. Hatalmas álmom volt ez a műsor, mert ez arról szól, hogy megmutathatom a tehetségemet, a hangomat, önmagamat, önazonos tudok lenni, árult el a Hot magazinnak a Szofi néven ismerté vált énekesnő, aki adás győztes is volt már. Hálás vagyok ezért a műsorért, nagyon nehéz volt lezárni életem legkeményebb időszakát, nem titkolom, rengeteget sírtam, az alkoholba menekültem, ment a piázás keményen, folyt a tekila. Mondjuk cserébe jó dalok születtek, de persze tudtam, hogy ez nem mehet így sokáig. Tudom, hosszú távon az alkohol hatása a szervezetre durva. Amikor elkezdődtek a próbák is, láttam, hogy rendszert ad az életemnek a műsor, annyival boldogabb lettem, hogy az hihetetlen. A legjobb énemet hozza elő belőlem ez a műsor. Szofi a műsor miatt leszámolt a függőségeivel is, először letette a piát. Jött egy kattanás, egy döntés, hogy no pia. Nem is volt vele gond, nem volt megingás, mert én olyan vagyok, hogyha valamit a fejembe veszek, akkor stop, vége van. Majd az első adás után jött a bangaranga dal, amihez tüdő kell, újabb bekattanás, és letettem a cigit is. Az első pár nap pokol volt, de már nem kívánom, szóval lehetséges, hogy ez most végleges lesz. Az ország legnagyobb házi bulijának versenyzője legutóbbi produkciójával is hatalmas meglepetést okozott. Hiába parázott rá a Michael Jackson utánzásra. Rengeteg pozitív kommentet kapok, és azt veszem észre, hogy az emberek végre kezdenek úgymond befogadni. Elképesztő, ami árad felém, de nem akarok elszállni magamtól, mert nem erre lettem nevelve. Ahogy sokan ismerik, nem az a lány Szofi, aki februárban is próbálkozott az életmódváltással, egyetlen félelme, hogy az őt évek óta gyötrő ekcémája kijön a smink a maszk alatt. Kemény ügy, most megint szezon van, na meg a stressz által jön ki leginkább, illetve nálam a cukor miatt, de ez most a legkevesebb, tök happy vagyok, mert tudok magammal is foglalkozni végre, edzeni is fogok, mert azért tudok még ennél jobb formában is lenni. Ádám Szofival is foglalkozik, tehát részletesebben még ennél is a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: A műszaki vásárlást ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
4: Reklámot hallottak.
5: FM 92.5
4: Cegléd Rádió.
5: Minden dal közös ismerős.

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát vasárnap, keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet, hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk. Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk. Néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 2-11, délután 14-20 fok várható. Nálunk meg továbbra is szólnak a legjobb dalok, a Ceglédiek kedvencei, tartsanak velünk!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai délelőtt utolsó 60 perce. Shakira felvételét játszom a hírek után, azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüvegvásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen, így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső Kőrösi út 4-es kilométerénél.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Jelentősen emelkedtek a környezetvédelmi bírságok, ma van a szervadományozás világnapja. Folytatódik a változékony idő sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozatot a Telex szemlézte. Ez szerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Idén több mint 175 millió forintot, jövőre csaknem 850 milliót szán a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek védelmére a kormány. Ez derült ki a Magyar Közlönyben tegnap este megjelent kormányrendeletből. Egy másik kormányhatározattal a kormány felvette a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények listájára az NBVH-t. A Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal működésére augusztus végén mintegy 2,5 milliárd forintot csoportosított át az idei költségvetésből a kormány. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépét az a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a sejtéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai rendben voltak, semmi sem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallott volna. Ma van a szervátültetés világnapja. Az alkalomból országszerte sportrendezvényekkel, megemlékezésekkel és közösségi élményekkel hívják fel a figyelmet a szervadományozás fontosságára. Az eseményeken az egészségtudatosságot, az önrendelkezést és a társadalmi felelősségvállalást helyezik a középpontba. Budapesten a MOM sportközpontban a transzplantáció területén dolgozó orvosokkal, szervátültetett sportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni. Este pedig Fáklyás séta indul a Mezőgazdasági Múzeumtól a Hősök terére.
2: Az időjárásról.
7: Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső. Máshol újból kisüt a nap.
2: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az őrkényt és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Lövész utcai óvoda malomtéri tagovodája családi délelőttöt szervez. A családi délelőtt kapcsolatban 12 óráig lezárásra került a Cegléd Molnár utca malomtéri szakasza. A rendezvény ideje alatt a Molnár utcát az Alszegi út felől, a Besnyő és Kürt utcák, valamint a Mérleg és Sátrány utcák felől lehet megközelíteni. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartam alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőrök utasításait. Köszönjük a közlekedők és az érintett lakosság megértését, türelmét.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Millás délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk azonnal a szombat délelőtöt a kiváló dalokkal, nem sokára pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, azok számára elsősorban, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én azt akkor már megtettem. Szóval napi horoszkóp mindjárt, füleljen.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár. A Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pálcban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Már megint, és még óvodás vagyok. Generációk nőtek fel Janikovszky Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszky Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Vercelei Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszól. Történetei, ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszky Éva világával. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemel Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutánra készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tök életes délután. Szeretettel várnak mindenkit, Kocsi!

0: már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a napi horoszkóppal. Mondom, mit üzennek már a csillagok. Tedd félre ma a büszkeséged, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja, hogy miért, mindjárt kiderül. Kos, ma egy információt követve nyomozásba, ismeretszerzésbe kezdhetsz, és megtudhatsz valami érdekeset, amely talán komoly hatása lehet a mindennapjaidra is. Lehet az is, hogy mindezt tanulnod kell, vagy tovább képezned magadat egy területen, de ez ne szegje kedvedet. Ma már mindenki holtig tanul, neked is teszt kell tenned. Bika, ma könnyen összekuszálódhat a napot, ha nem vigyázol, ami azt eredményezheti, hogy egy kisebb-nagyobb időzavarba keveredsz. Igyekezd hát ügyesen elhárítani azokat a kísérleteket, melyek során az idődet rabolná valaki egy hosszúra nyúlt beszélgetéssel vagy élménybeszámolóval. Ikrek, a mai napot talán egy kicsit nehezebben indult, mint ahogyan azt elvárnád, és nem lehetetlen, hogy dupla adag kávéval kell kezdened a napot, és talán azzal folytatni is, azután aztán hirtelen felpörögnek az események, és te úgy érzed magadat, mint akit felkapott egy forgószél. Próbáld lazán venni a dolgokat, és sodródj nyugodtan, a nap végére úgyis a helyére kerül minden. Rák, az álmok és az álmodozás ma fontos részei lesznek a napodnak, és talán annyira erősen benned lesz mindez, hogy eleinte nehezen különbözteted meg a valóságot az álmaidtól. Mindezek azonban fontos részeit mutatja meg a jövődnek, így igyekezz mindent megegyezni, feljegyezni, hiszen talán egy nagy ötlet alapjai születhetnek meg most a fejedben. Oroszlán, ma fordíts nagyobb figyelmet a szeretteidre, különösen egy valakire, akit ráadásul esetleg egy kicsit el is hanyagoltál az utóbbi időben. Tegyél hát félre mindent, amit lehet, ami elvonja a figyelmedet, és kapcsold ki akár a telefont is. Figyelj csak arra, miben tud segíteni, akár csak azzal, hogy figyelmesen végighallgatod. Szűz. Ma energikus és önbizalommal teli lehetsz, ami jó alapot ad neked arra, hogy valamilyen újdonsággal állj elő egy társaságban. Ha van egy ötleted, van egy elképzelésed, ma legyen az a nap, amikor mindezt felvázolod és megpróbálod meggyőzni a hallgatóságot az elképzelésedről. Talán valami nagy dolog születik meg éppen ma.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg! Ma arra lehet szükséged, hogy kilépj a szokásos napi rutinból, és valami olyasmit tegyél, ami nem tartozik a bevett szokásaid közé. Nagy ügyekre nem kell gondolni, elegendő talán az is, ha egy új útvonalat választasz napközben, vagy tartasz egy szünetet, amikor eltűnsz egy időre mindenki szeme elől. A lényeg, hogy történjen ma valami, ami legalább egy pici izgalmat hoz az életedbe. Skorpió, ha egy kis rendszert viszel a mindennapokba azzal, hogy még alaposabban megtervezed a dolgokat magad körül, azzal sokat javulhat a napjaid hatékonysága. Ma például egy okosan összeállított feladatlistával sok időt és talán egy kis pénzt is spórolhatsz meg. Mielőtt bármibe belefognál, rendezd a gondolataidat. Nyilas, ma egy olyan dologban kell lépned, vagy egy döntést meghoznod, melynél ki kell zárnod az érzelmeket, és csak is a szigorú racionalitás szerint kell gondolkodnod. Nem könnyű most ez neked, hiszen nálad érzőbb lényt keveset találni, de tedd meg, és meglátod a végén, nem fogod megbánni. Bak, ma valaki a nagy lelkűségedre számít arra, hogy segítséget nyújtasz számára egy ügyben méghozzá önzetlenül. Talán nem véletlenül, hiszen ismert vagy arról, hogy nehezen mondasz nemet egy ilyen kérésre. Van viszont egy fontos dolog, amely ma előbbre való lehet. Azt sem szabad elhanyagolnod, mert akkor a végén még te is segítségre fogsz szorulni. Vízöntő. Ma kapcsolatba kerülhetsz valakivel, akiről már talán egy ideje nem sokat tudsz, és feltúdulnak benned az emlékek és a hiányérzete. Ha így van, tedd félre a büszkeséged és vedd fel vele a kontaktust telefonon vagy személyesen. Az illető már régóta vár egy ilyen gesztust tőled, és nagyon jól fogja fogadni. És végül halak, ha vannak elvarratlan szálak befejezetlen ügyek körülötted, akkor ma végre szánd rá magadat, hogy minden felesleget eltakaríts az útból. Hamarosan ugyanis egy új korszak köszönhet rád, és neked minden energiádra és figyelmedre szükséged lehet, hogy a dolgokat a helyes mederben tartsd. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Elefántdalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső körösi út 4-es kilométerénél.
4: Kat-kat! Röfi, a gazda a piacra megy.
5: Röf-röf, a kaszabhoz, takarmányért.
4: Honnan tudod?
5: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
6: Kaszab takarmánybolt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
7: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

gyorsan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát vasárnap, keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet, hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk. Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk. Néhol zápor, egy-egy zivatar is elő.

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek vég, a délután mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Valaki című közös ismerős teát szoma hírek után azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
5: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok, ma van a hajléktalanság világnapja. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvényügylete miatt a gazdasági miniszter. Kapitány István közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az egyik ügyben 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket a bank az Indotek csoport egyik vállalatától, úgy, hogy a cég nem nyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére. Emellett a tőke 80%-ára az állam vállalt kezességet, a kormány pedig felmentést adott az alól a szabály alól, amely tiltja, hogy a bank spekulatív ingatlan finanszírozásban vegyen részt. Az Indoteknek és a kötvénykibocsátó vállalatnak is az a Jerinek Dániel a többségi tulajdonosa, akit nemrég tartóztattak le a Volánbusznál feltárt hűtlen kezelésekkel összefüggésben. Az Indotek csoport közölte, szabályosan jártak el a kötvényügylet során, a forrásokat átláthatóan használták fel, és mindenben készek együttműködni a hatóságokkal. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó és egy könyvátvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja felhívni a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat.
2: Az időjárásról.
6: Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszúrtam, majd estétől már sok felé lehet esős zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, na meg jó étvágyat az ebédhez. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben az órában, a következőben és az azt követőben sem az enyém lesz a főszerep, mert hogy jön hétvégi válogatásunk három beszélgetéssel, Szatmári Gáborral és vendégeivel. Most azonban újra zenék szól, akit a 92-tön. Tartsanak velünk! Szeglét.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
3: Katkat! Röfi! A gazda a piacra megy!
4: Röf-röf! A kaszabhoz, takarmányért!
3: Honnan tudod?
4: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
5: Kaszab takarmány volt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió!

0: Kedves hallgatók, induljon tehát ma is heti válogató műsorunk, melyben ma három anyagunkat hallatják. Először egy mai jeles rendezvényről szólunk, egy óra után az aradi 13 vértanúra emlékezünk Reznák Erzsébettel, kettő óra után pedig megtudhatjuk Petrányi Sándor segítségével, hogy mennyi dolguk volt a tűzoltóknak szeptemberben. Kezdjünk tehát egy mai örömteli eseménnyel, ismét megrendezik a Tudományok Éjszakáját a Művelődési Központban. Aki ott lesz, az találkozhat a sok éves esemény sorozat megálmodójával, az idei ceglédi díszpolgárral és számos más jeles fizikatanárral, köztük a mai esemény szervező Kis Lajossal a BEM iskolából. A vele készült beszélgetéssel indul mai műsorunk.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Bizony, kedves hallgatóink, ismét Tudományok Éjszakája, erről fogunk beszélgetni a következő percekben, és hát erről beszélgettünk az elmúlt években ennek megálmodójával, kitalálójával, Tűri Lászlóval, aki ugyebár 2026-ban Cegléd díszpolgára is lett, és ennek kapcsán is megemlegettük ezeket, és ugye röviden Today-nak szoktuk ezt hívni, és vele mindig úgy hívtuk, hogy akkor lesz Today, és mondta, hogy yes, Today, és ezzel viccelődtünk, és már most egyébként a legutóbbi beszélgetésünkkor is elmondta, hogy ennek a főszervezője most a BEM iskola tanára, aki szintén nem először vendégünk, Kis Lajos tanár úr, nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk, szervusz!
3: Szervusz Gábor, én is köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Nos, tehát most október 10-én szombaton este 7 órakor gördül föl a képzeletbeli függöny, mert nem hiszem, hogy a függöny le lesz eresztve előtte.
3: Nem szoktuk összehúzni.
2: Nem, de elindul ismét a Tudományok Éjszakája, tehát igenis lesz Today most is, és hát azt hiszem, hogy egy ilyen szép hagyományt folytatni egyrészt nagyon jó dolog, másrészt meg hát nem kis felelősség.
3: Ugye? Igen, ezt mindenki érzi, aki benne van. Szerencsére Tűri tanár úr is benne van a programban, tehát ő továbbra is részt vesz, most már nem szervezőként, hanem részvevőként kísérletet fog hozni most is.
2: Most is azért ott lesz természetesen.
3: Természetesen.
2: Nélküle szinte elképzelhetetlen, de hát valamit azért el kellett képzelni, amikor megszületett az ötlet. Mikor született ez meg tulajdonképpen, hogy akkor legyen most így október tájékán egy ilyen esemény?
3: Ez a 17. lesz.
2: 17.
3: 17. lesz. Nyilván volt egy-két év, ami kimaradt a Covid és évek miatt,
2: igen.
3: De az első 15-ben volt a főszervező a Tűri tanár úr, és a tavaly, illetve most idén vettem át ezt a szerepet, legalábbis próbálom meg átvenni.
2: Igen, hát szerintem azért fog ez sikerülni, és azért ilyenkor már a kezdetekben is, hogy 17 évvel ezelőtt beszélgettünk ezek szerint nagyjából, először Tűri tanár úrral is ezekről, úgy azért fölmerült öveges professzor neve, ami nem véletlen, ugye?
3: Igen, hát amikor osztályunk az öveges professzoron nőtt föl.
2: Bizony.
3: Akkor az volt az ismeretterjesztés a televízióban, és hozta a különböző trükkös dolgait, a rakéta kísérletet a szódás szifonpatronnal, a heki gyereki, a rezonanciával,
2: klasszikus,
3: a rezonanciával. Tehát ő hozta gyakorlatilag mindenkinek a asztalára a különböző fizikai kísérleteket, és óriási volt benne, hogy gyakorlatilag a kukából szedte össze a kísérleti dolgait.
2: Pontosan ez is nagyszerű volt, meg az is, hogy egyáltalán tényleg közelebb hozta azokhoz is a fizikát, akik először úgy féltek tőle, hogy fú, ez valami nagyon tudományos dolog, és ehhez én úgyse fogok érteni. És aztán kiderült, hogy az életben körülöttünk nap mint nap ott vannak azok a dolgok, amiket akár fizikai kísérletként is értelmezhetünk.
3: Igen, tehát gyakorlatilag mindent közérthetővé lehet tenni, fogyaszthatóvá lehet tenni,
2: igen.
3: Megfelelő körbejárással, nyilván nem annyira levutítva, hogy az már megváltoztassa a fizikai dolgoknak a lényegét, de tehát szerintem, hogy visszaemlékszem itt az elmúlt 16 évre, nagyon kevés volt, amikor a képletek uralták a táblát, vagy a kivetítőt. Tehát ott inkább az, hogy ezt tapasztaljuk, ennek ez a magyarázata, most az, hogy ez pontosan hogy jön ki, azt majd rábízzuk arra, aki fizikus szeretne lenni, vagy pedig a fizikát emeltebb szinten szeretne tanulni, de tényleg mi is azon vagyunk, hogy a 9-től a 99 évesig mindenkinek tudjunk valami újat mutatni.
2: Igen. Hát ilyenkor aztán persze össze kell állítani egy jó kis programot. Hányan álltatok össze, mekkora a csapat most?
3: Hát a csapatban egy változás történt. Kozma Attila tanár úr azt mondta, hogy neki köszöni szépen, de most egy kis pihenőt kér az idénre, úgyhogy a tavalyi 6 főből 5 fő megmaradt. Úgyhogy a Tűri tanár úr lesz egyszer, borítanáról ugye elhagyhatatlan a különböző elektromos szuperkísérleteivel. Szoboszlai Oroszlanita tanárnő, aki tavaly szállt be kísérletekbe, idén is természetesen jön, aztán Salamon tanár úr. Ő is mindig hoz valami érdekességet, illetve én is viszek kísérletet, úgyhogy így leszünk öten, durván egy bő órára, már max. Másfél órára tervezzük, aztán meglátjuk, mert mindig szokott lenni, hogy akkor valaki is itt hosszabb, kicsit rövidebb, de úgy lehet számolni, hogy 7-től 8-ig körülbelül.
2: Igen, igen. És nyilván ezt úgy kell összeállítani, hogy látványos is legyen, érdekes is legyen, megérthető is legyen. Ez nehéz úgy összeegyeztetni.
3: Hát próbál mindenki tényleg olyan kísérletet hozni, amelyiket nem mondom azt, hogy mindegyiket otthon meg lehet valósítani. Mert azért, hogyha főleg ha nagy feszültséggel látványos dolgokat csinálunk, az otthon felejtős, tehát azt nem szabad.
2: Persze, igen.
3: De a nagy része az olyan, hogy tényleg otthon is kivitelezhető.
2: Aha, ezek nagyon fontosak. És tényleg ezek a látványos dolgok, most neked is elmeséltem már talán akár négy szem közt is, hogy én alapvetőleg humán beállítottságú gyerek voltam egész iskolás koromban, de mindig olyan fizika tanáraim voltak, már általánosban, aztán később gimnáziumban is, akik hasonló módon nagyon sok kísérlettel és látványos kísérlettel bizonyítottak be dolgokat, vagy ismertettek meg velünk dolgokat, és én nagyon-nagyon megszerettem akkor a fizikát, és azért ez nagyon nem mindegy.
3: Hát igen. Sajnos a természettudomány egy picit háttérbe szorult az oktatás szempontjából, akár óraszám, ezt mint tanár is mondhatom egész nyugodtan, mert igen. Egy műszaki technikumban az, hogy csak harmadikban van fizika óra, az egy kicsikét
2: érdekes,
3: de ettől függetlenül a szakmai tárgyaknál mindig előjön, hogy akkor most ennek mi a fizikai háttere.
2: Igen, igen. Na, nagyon fontos, és tényleg a mai világban meg pláne, amikor már ott tartunk tényleg, hogy megnyomom az Enter gombot, és akkor minden szépen elintéződik, mert a számítógép majd megcsinál mindent, és nem ez a lényeg ennek a dolognak.
3: Nem. Az, hogy ez hogy fog megtörténni, mi van a háttérben, az egy picikét tényleg most már azt mondjuk, hogy nem is kell tudni. De az eredmény, hogy az mi lesz, és hogy befolyásolja az a mindennapi életünket, az már nem mindegy.
2: Igen. Nem tudom, mennyit lehet elárulni a műsorról, hogy miket láthatnak majd akkor a kedves nézők ott szombaton este.
3: Ugye a programfüzetben vagy a plakáton is rajta vannak ilyen egy-egy szavas utalások, hogy a plakátra visszaemlékszem, a Szoboszlai Oroszlanita tanárnő tojásokkal fog bűvészkedni, hogy hogyan lehet megkérni egy tojást, hogy fáradjon be egy szűk lukon keresztül a különböző lombikokba. Például.
2: Aha.
3: Ez egyszer, aztán a Salamon tanár úr arról fog majd eszmét cserélni velünk, hogy a tudomány és áltudomány milyen viszonyban van egymással, és hogyan lehet elkülöníteni, mert rengeteg áltudomány van ránk.
2: Hát most meg aztán pláne.
3: És kontrollálatlanul, tehát az egyszerűen, én is mikor hozzák a híreket, mondtam, hogy figyelj, hol olvastad ezt?
2: Hát most már lehet.
3: Most
2: ugye?
3: Már így van. A Tűri tanár úrra annyit árulhatok el, hogy ugye mindig azzal készült, hogy majd hoz zseniális ókori kísérleteket. Ez volt a kitöltő anyag, hogyha rövid lesz az előadás, akkor ő ezeket majd elkezdi elővezetni. Most ilyen 16 év alatt egyszer se volt. Magyarán ott maradtak a tarsolyba ezek
2: de
3: a kísérletek, úgyhogy
2: most jól jönnek.
3: Most nagyon, igen, kérdezték, mivel jöjjön? Hát mondom, Laci, hát ott volt egy csomó ilyen. Jó, azt mondja, akkor hozok olyat. Úgyhogy hát a borítanár úr az hozza majd megint a villámokat, meg a püstölést. Én viszek két dolgot, az egyik azt megpróbáltuk egy 3 évvel ezelőtt egy úgynevezett Tesla tojást megforgatni.
2: Na hisz az milyen?
3: Az annyi, hogy van egy forgómágneses teret kell létrehozni, és ha beleteszünk egy alumínium vagy réz tojás alakú formát, akkor az elkezd pörögni.
2: Igen.
3: És a végén, ha minden sikerül, akkor a tojás lesz, akkor a keskenyebbik végére fölpattan.
2: A mindenit.
3: Hogy miért, azt majd ott megmagyarázok.
2: Igen, igen.
3: Úgyhogy a örvényáramok teszik egyébként a villanymotoroknak, és ez az elve.
2: Igen,
3: ott
2: igen.
3: Nem, hogy fölpattan a keskenyebb végére, ott egyszerűen csak forogni kell
2: igen.
3: A forgó részének. Azt meg egy olyan félvezetőt fogok vinni, amelyikkel egyszerre lehet hűteni is, meg fűteni is.
2: Igen, igen. Ugye az a különbség most egy bűvész bemutató és egy tudományok éjszakája között, hogy a bűvész nem fogja elárulni a trükköt, viszont ti pedig abszolút.
3: Abszolút, így van, így van. Tehát akkor is, ha csalunk,
2: Igen.
3: Majd azt kérem, hogy aki jön, az figyelje meg, hogy mikor jön ez a pillanat, mert lesz, amikor az eredetihez képest csalás lesz benne, de természetesen mit fölfedjük ennek a hátterét, mert különben mondjam azt, hogy nem lenne érdemes.
2: Jó, fú, hát mennyit kell erre készülni egyébként?
3: Hát mondjuk azt, hogy mi erre elkezdtünk készülni, tavaly aztán azt hiszem, hogy október 12-én volt, akkor kb. Október 13-tól.
2: Igen, hát vagy...
3: Tehát maga az, hogy végig gondoljuk, hogy mit akarunk csinálni, mit lehet megcsinálni, mi az, amit megtudunk, az hosszú folyamat.
2: 30-40 év mondjuk.
3: Az is benne van.
2: Igen.
3: Az is benne van.
2: Muszáj, hogy benne legyen, de most nem kell annyit várni, hál' Istennek, mert tehát október 10-én szombaton este 7 órakor a szokott helyen.
3: Szokott helyen a Műfázban. Annyi változás van az eddigihez képest, hogy most jegyet kell rá vásárolni. Telik szépen a színházterem, azt látjuk.
2: És hát azt hiszem, hogy meg fogja érni, mert mindenképpen, tehát valóban a 9-től 99 évesig bárki megtalálja ott majd a számára érdekes dolgokat, ugye?
3: Igen, megtalálja, plusz ismét készülünk a gyerekeknek némi meglepetéssel.
2: Na, remek. Hogy mi lesz ez, azt természetesen nem áruljuk
3: el. Az meglepetés, tehát várjuk a kicsiket is, a nagyokat is, mindenkit várunk.
2: Tehát most szombat este, 7 óra, Tudományok éjszakája. Erről beszélgettünk a főszervezővel, Kis Lajossal, a Bemiskola tanárával. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és akkor jó készülődést kívánok, és nagyon lelkes, remek, jó kis közönséget nektek.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, és várunk mindenkit szombaton este.
1: Szegléd Rádió.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után újra szólnak a dalok, a ceglédiek kedvencei, a második beszélgetés pedig majd a következő órában. Maradjanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Víz kerül rá? Nem gond. Gyerekek, házi állatok, jöhetnek. A 8 mm vastag patina vízálló laminált padló akkor is jó választás, ha az otthonodban zajlik az élet. Most csak 3999 forint négyzetméter áron a Diego-ban. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
10: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
11: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, Dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőtek fel Janikovszki Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszki Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Vercelei Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek

0: 5-3-as körzettel ellátva a 3-10-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református Templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református Templom kertben és a Református Nagy Templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos közös délutánra készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tök életes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Sirena énekel majd hamarosan itt a 92-től, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok, lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Változékony idő lesz estétől sok felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Ma van a Lelki Egészség Világnapja. A Magyarországon 1994 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkenteni a pszichés problémákkal kapcsolatos előítéleteket, valamint bátorítani a nyílt beszélgetést és a segítségkérést. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépét az a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a feltételezéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai mind rendben voltak, semmi nem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallana. Hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, síneket cserélnek. Átvizsgálják a felső vezetékeket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak.
2: Az időjárás.
6: Napos felhős az idő, most csak elszórtan, estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél is mérsékelt marad. Délután általában 17-22 fok, este 10-15 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: Induljon egy újabb óra a

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, de ebben az órában sem az enyém lesz a főszerep természetesen, hanem Szatmári Gáboré és vendégé, hiszen folytatjuk hétvégi válogatásunk mai műsorát, nem sokára a második beszélgetéssel. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Kedves hallgatók, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után számos, sőt számtalan magyar embert büntetett a Habsburg Birodalom. Sokakat vertek bilincsbe, de bizony voltak, akiket különféle módokon kivégeztek. Közülük is a leghíresebbek az aradi 13-ak, akikre végzettük napján október 6-án emlékezik az ország. Róluk és esetleges szegédi kapcsolataikról esik szó a most induló beszélgetésben, amit Szatmári Gábor készített a Kossuth Múzeum történészével, Reznák Erzsébettel.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatóink, október 6-án ebben az évben is megemlékeztünk az aradi vértanúkról. Ez hosszú-hosszú évek, évtizedek óta így van már. Azt hiszem a ma élő generációk nem is emlékeznek olyan időkre, amikor ez nem történt meg. Hát most is ezt tesszük a következő percekben, és ebben segítségemre a Kossuth Múzeum történésze Reznák Erzsébet lesz majd, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Kezdj sokkalom.
3: Jó napot kívánok!
2: Hát bizony nehéz és hosszú téma, órákat tudnánk róla beszélni egészen biztos. Próbáljuk meg egy picit ceglédi szempontból is megközelíteni ezt a történelmi eseményt, ami hát bizony az egyik legszomorúbb történelmi eseményünk mindenképpen. 13 emberről beszélünk, de hát nyilván jóval többet, sok-sok ezer, több tízezer embert érintett a megtorlás.
3: Igen.
2: A 1848-49-es szabadságharc leverése után. Róluk szoktunk talán a legtöbbet beszélni, talán nem véletlenül, ugye?
3: Igen, igen, hát azért ez a magyar történelemben egyedülálló, hősies jelenség megtestesíti szerintem a magyar jellemet is, ha lehet ilyet mondani, már csak azért is, mert a vértanúk között nem csak magyar anyanyelvűek voltak, hanem ugyan mindenféle,
2: igen,
3: azon kívül mindenféle vallási, hovatartozási alapon lehetne őket osztályozni is. De hát, ha már ceglédről van szó, akkor egy nevet kell közülük kiemelni, ha lehet ilyet, Nagy Sándor Józsefet, azt a tábornokot, akit gyerekkorának néhány éve éppen Ceglédhez köt.
2: Na hiszen.
3: Ő Nagyváradon született egyébként, mármint a családja is odavalósi, viszont azt írja róla Toldi Ferenc, aki szintén
2: igen,
3: gyakran szóba kerül, hiszen Cegléden tanult meg magyarul,
2: igen,
3: hogy ebben a ceglédi katolikus elemi iskolában, ma így mondanánk, együtt járt a bobori testvérekkel, akik közül Károly szintén majd fontos posztot fog betölteni a szabadságharc bukása után, és Nagy Sándor Józsival, ahogy ő fogalmaz. Ki gondolta volna akkor, írja ezt persze utólag Toldi Ferenc, hogy egykor majd milyen szomorú sorsa lesz ennek az
2: bizony
3: embernek.
2: Igen, igen. Tehát ő is akkor itt élt ezek szerint néhány évig Cegléden, de nem véletlen van emléktáblája sem.
3: Úgy van, úgy van, az tulajdonképpen Cegléden ő nevesíti, ő testesíti meg az aradi vértanúkat, ő is, de leginkább ő, hiszen október 6-án elképzelhetetlen az ünnepség az ő emléktáblájának a megkoszorúzása nélkül.
2: Természetes.
3: Ott szoktak elhangozni az ünnepi beszédek is,
2: igen,
3: az Ötvös téren, a plébánia falán.
2: Igen. Mit tudunk arról, hogy Cegléden mikor merték először ünnepelni őket és méltó módon megemlékezni róluk?
3: Hát én úgy gondolom, erről sajnos ugye nem maradt adat, de abból kiindulva, hogy bizony az 1850-es évekig, amikor, ahogy ma mondanánk, rendkívüli állapot volt Magyarországon,
2: igen,
3: és Magyarországon csak a hamu alatt izzott a parázs, ahogy szintén fogalmaztak, szó se lehetett ilyesmiről, hiszen az aradi vértanúk borzasztó történet, tehát az aradi kivégzett tábornokok holttestét is csak hát az 1930-as években lehetett föltárni, megtalálni. Oda emlékművet ugyan állítottak már Aradra.
2: Igen, igen, igen.
3: Korábban is.
2: Jártam is ott, igen, igen.
3: De Cegléden biztos, hogy nem volt róla, nem lehetett róla szó, hiszen ezt is sokszor emlegettük, még egy Kossuth szakál viselésért is komoly büntetés járt. Nem beszéltek erről az emberek, a kiegyezésig biztos, hogy nem.
2: Igen, a kiegyezésre gondoltam én is, hogy 1867 után
3: igen,
2: már egy picit talán szabadabb levegő igen volt, egy hangyányit talán.
3: Úgy van, hiszen pontosan 1861-ben az előbb emlegetett Bobori Károlyt választotta a város országgyűlési képviselőjévé, méghozzá függetlenségi párti programmal,
2: uh-huh,
3: és hát abban
2: ez érdekes.
3: Valóban, abban az ország országgyűlésben is nyilván már szóba kellett, hogy kerüljön Magyarország közjogi helyzete, és hát bizonyára szóba került az ifjú király, mármint 49-ben ifjú király neve, Ferenc Józsefé, hiszen az ő nevében születtek ezek az ítéletek. De Cegléden csak a helyi sajtó megjelenése után tudjuk azt, hogy a helyi újságokban egy-egy hír azért előfordult. Ez a 19. század vége. Arról szóltak a hírek, hogy ez egy emléknap.
2: Igen, igen, akkor már lehetett rájuk azért emlékezni, és lehetett róluk beszélni. Beszéltek is? Nem is tudom, hogy így tananyagban nyilván nem kerülhetett még be például.
3: Biztos, hogy nem, illetve hát azért voltak nagyobb áttörések, például Széchenyi István halála, a temetése nyilván felszínre hozta ezeket a kérdéseket is, és Batthyány Lajos sorsa, pontosabban az ő földi maradványainak a sorsa, ami szintén egy rendkívüli történet, őt titokban temették el, falaszták be egy templom kriptájába, és aztán majd csak az 1870-es években merték onnan előhozni, és hát azért azt se felejtsük el, hogy valóban a Fiumei úti temetőben Batthyányinak díszes mauzóleumot állítottak, de ez is csak a 19. század vége.
2: Igen, ugye, hát az egy igazi kegyhely azóta is mondhatni.
3: Így van.
2: Ugye?
3: Illetve akik életben tartották ezt a nevezzük kultuszt, érdekesképpen, vagy nem is érdekesképpen, az özvegyek. Közülük éppen Damjanics nét szokták emlegetni.
2: Na hisz.
3: És Batthyány Lajos özvegyét, akik amikor már meg lehetett ezt hangosabban tenni, másképpen nem, mint jótékonykodva emlékeztettek a férjek történetére. Ők például mind a ketten olyan iskolát támogattak, ahol nők tanulhatnak. Aha. Megjegyzi az egyik történész, hogy egyébként Erzsébet királyné, tehát Ferenc József felesége igyekezett velük fölvenni a kapcsolatot, és adományokat is adott ennek az intézménynek, elfogadták, de tartózkodtak attól, hogy találkozzanak személyesen Erzsébet királynéval is. Ők, ez a két asszony, mindig egyfajta fény volt ebben a különös történetben. Például Kossuth temetése alkalmából jut eszembe, hogy azt figyelték, hogy az ő ablakai ki vannak-e világítva. Aha. Tehát ők hogy gyászolnak. Nagyon velőtrázóan, vagy szívetrázóan, ahogy Kossuth fogalmazott, történet ez az aradi kivégzések története.
2: Hát bizony, és ha már visszatérünk Ceglédre egy kicsit, de előtte még egy picit Erzsébet királynéről, csak annyit Sziszi-ről, akit ugye így becézett a nép is. Azért sokszor megvádolták úgymond magyar barátsággal.
3: Igen.
2: Volt ebben valami azért, ugye?
3: Igen, hát már az is egy szintén érdekes, vagy különös, vagy talán nem is különös történet, hogy a kiegyezés utáni első magyar miniszterelnök, Andrássy Gyula, akit jelképesen kivégeztek 1849-ben, és az ő és Erzsébet kapcsolatáról
2: hát vannak legendák.
3: Még azok is vannak, ebben tények is vannak, tehát ha lehet ilyet mondani, hogy barátság abban a korban és ebben a helyzetben, de egyfajta vonzalom az biztosan, hogy összetartotta őket, és hát ahogy mondtam, csak gondoljuk el, hogy hát Ferenc József, a királyné férje viszont adta ki ezeket a szörnyű parancsokat 1849-ben. De lassan azért mégiscsak megbékéltek. A király is megtette azért néhány gesztust, amikor őt megkoronázták 1867-ben, akkor az úgynevezett királyi adományt a pesti Honvédmenház lakóinak ajánlotta föl. A Honvédmenházban pedig éppen 48-as kiszolgált katonák, tehát az ő ellenségei laktak.
2: Na, hát ez már jelezte azért, hogy valami változás történik. Na, de tényleg vissza Ceglédre. Cegléden több utca is viseli az aradi 13 vértanúk nevét, de nem mind a 13-nak van utca neve érdekes módon.
3: Igen, ez egy különös, nem tudok rá magyarázatot mondani. Egyébként Batthyány, akit ugye nem Aradon végeztek ki, de mégiscsak ehhez a naphoz kötődik az ő története is. Szóval az ő nevét már régóta viseli, már az első világháború előtt ez a ma is Batthyányinak nevezett utca. A többiekről viszont csak 1946-ban neveztek el utcát.
2: Valóban? Olyan sokáig igen, vártak erre?
3: Igen. Igen. Nem hiszem, hogy ennek is különös oka lett volna. Cegléden hála Istennek nem voltak vad szempontok, politikai szempontok egy-egy utcanév kialakításánál, de valamiért 1945 után ezt fontosnak tartották.
2: Igen, igen. Soroljuk is el, hogy kikről van itt szó. Ugye Batthyányit már említettük, de Damjanics utcánk is van, Dezsőfi utcánk is van, Kisernő utcánk is van, Láner Györgyről, Lázár Vilmosról is neveztek el utcát, Török Ignácról is, Vécseiről is, igen. És Nagy Sándor József természetesen.
3: Igen, igen.
2: Abba, mi ide van írva nekem a puskámba, hogy volt.
3: Igen, mert ilyen is van Cegléden. Valóban volt Nagy Sándor József utca, ez a Kossuth-Ferenc utca és a Szent Imre Herceg út között gyakorlatilag, ahol ma a kereskedelmi és vendéglátó, a Kersuli áll, azon a területen nem sok házból állt, pontosan a városrendezés miatt, tehát az ottani lakóházak miatt a 80-as években szüntették meg ezt az utcát.
2: Igen, tehát most nincsen
3: Nagy Sándor
2: József?
3: De volt.
2: De volt, igen. Volt. De van emléktáblája, és nyilván ugye ezek az ünnepségek igen. Ott szoktak zajlani minden egyes esztendőben. Hát bizony, hát hosszan beszélhetnénk az ő sorsukról is, talán október 6-án Vécseinek volt a legnehezebb dolga, ugye ezt szokták mondani, hiszen szegénynek végig kellett nézni másik 12 társa kivégzését, igen. Ő volt az utolsó, akit igen. Kivégeztek.
3: Nem véletlenül, vagy hogy mondjam, az egész per egyik legborzasztóbb jelzője, ugye az lehet ezúttal, hogy törvénytelen és illegitim, ahogy ma mondanánk, már az ítélet is az volt, hiszen nem adtak nekik védekezésre lehetőséget, igen. De őrá külön haragudtak az osztrákok, és ezért sújtották ezzel a büntetéssel, illetve azt is el kell talán mondani, hogy közülük négyüket sorttűzzel végezték igen. Ki, a többieket pedig a szintén megalázónak szánt, külön megaláztatásnak szánt akasztással,
2: bizony.
3: Hiszen ugye a
2: igen, igen.
3: Szokás vagy a törvények alapján ez bűnözőknek szokott kiárni.
2: Pontosan.
3: Ezzel is igen. Azt akarták kifejezni, hogy ők bűnözők, holott nem voltak bűnözők, gyorsan mondjuk ki, hanem hősök és mártírok voltak.
2: Aztán a történelem lassan igazságot tett, azért elmondhatjuk igen. Az ő ügyükben, és azért most már valódi hősökként tekintünk rájuk, és büszkén megyünk végig ezeken az utcákon, itt Cegléden is nyugodtan megtehetjük, hiszen igen. Hál' Istennek a java részükről azért van utca elnevezve itt nálunk is.
3: Igen, azért némi talán nem ünneprontás, de azt is látom, vagy tapasztalom, hogy bizony a nevüket nem mindig helyesen írják le. Egy időben még az utcanévtáblákra, egy időben bizony Batthyányi neve se helyesen szerepel.
2: Jó, hát elég cifrán is írta, ugye? Nem túl egyszerűen.
3: De kijavították.
2: Dezsőfiről ne is beszéljünk igen, például. Igen. Ugye, szóval igen, igen. De hát ez is benne van a igen. Történelemben. Nem mindig azok írták az utcanévtáblákat, akik helyes írásból ötös voltak.
3: De talán egy évben egyszer mindenképpen egy napon, október 6-án elhangzik ez a teljes névsor, sajtóban, rádióban, mindenhol, köztereken, hiszen ez egy nemzeti gyásznap.
2: Igen, igen. Hát szomorú nap, de nagyszerű időket idéz, igen. Én azt hiszem, és büszkék lehetünk ezekre az emberekre, és hát tettük ezt most is, és büszkélkedhetünk velük még remélem nagyon-nagyon sokáig. Erzsike, nagyon szépen köszönöm ezt a kis tájékoztatást, és akkor ha még valami felbukkan érdekes adat, akár éppen Nagy Sándor Józseffel kapcsolatban, arra nagyon kíváncsiak leszünk.
3: Igen, nagyon szívesen bármikor beszélhetünk róla. Köszönöm a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, a Kossuth Múzeum történésze Reznák Erzsébet volt a vendégem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Víz kerül rá? Nem gond. Gyerekek, házi állatok, jöhetnek. A 8 mm vastag patina vízálló laminált padló akkor is jó választás, ha az otthonodban zajlik az élet. Most csak 3999 forint négyzetméter áron a Diego-ban. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékenyebb emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőttek fel Janikovszki Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszki Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Vercelei Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszki Éva világával. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutára készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tök életes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron!

0: Majd nekünk tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra. Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
5: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak.
1: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett út szakad személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, de ahogy mondtam, ebben a szűk 60 percben sem az enyém a főszerep, hanem Szatmári Gábori és vendégé. Mindjárt kiderül, mi a téma a beszélgetésben. Maradjanak velem, jó rádiózást még egyszer mindenkinek!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: kedves hallgatók, a tűzoltók szempontjából az előző hónap szeptember talán nem hozott annyi eseményt, mint az azt megelőző forró nyári hónapok, de azért volt miről beszámolni a Petrányi Sándornak a Ceglid Rádió stúdiójában, ahol Szatmári Gábor kérdezte őt nem csak a konkrét vonulásokról, de a már közelgő fűtési időszakra való felkészülés fontosságáról is. Válogató műsorunk mai adását ezzel a beszélgetéssel zárjuk.
1: Ceglid Rádió FM 92.5.
2: Lássuk tehát, kedves hallgatóink, hogy mennyi dolguk volt a tűzoltóknak és a katasztrófavédelem munkatársainak szeptemberben. Erről lesz szó a következő percekben. Az információkkal szokás szerint Petrányi Sándor érkezett a ceglédi tűzoltóktól. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is.
2: Hát nézzük csak, nem volt nagyon erős hónap, ennyit beszéltünk meg előre, de azért akadt jócskán tennivaló így is, ugye?
3: Igen, erős hónapok voltak, június, július, augusztus.
2: Bizony.
3: Viszont az esetszámok megfeleződtek körülbelül, de még így is rengeteg munkánk volt, tehát el lehet képzelni, hogy nyáron mennyit kellett dolgozni.
2: Igen.
3: A tűzoltóknak.
2: Igen, hát nyáron főleg a szabadtéri tüzek adtak ugye munkát, rengeteget. Gondolom ebből kevesebb volt már szeptemberben.
3: Hát a nagy része még mindig az volt.
2: Még mindig.
3: Sajnos.
2: Ajaj.
3: Ugye csak a tüzeket vizsgálva 25 beavatkozásunk volt, összességében 36, tehát a műszaki mentések háttérbe szorultak az utóbbi időben. És ugye a 25-ből 20 szabadtéri tűzünk volt. Ebből voltak kisebbek is, de sajnos volt olyan is, ami 2-3-6 hektárt érintett szabad területen, ami többnyire száraz fű, vagy egybefüggő száraz,
2: igen,
3: bozótos rész, vasútpart, tarló, néhány szalmabála, vagy erdőírtás környéke. Sajnos ezek továbbra is a külterületen adtak feladatot a tűzoltóknak.
2: Igen, igen, és szokás szerint az emberi gondatlanság megint ott volt az okok között.
3: Igen, sajnos többnyire nem tudunk mást kitalálni.
2: Igen.
3: Tehát nem volt villámlás. Egy-két esetben vissza lehet arra vezetni, hogy az erős szélnél külterületen összeérnek a vezetékek, akár zárlat keletkezik,
2: igen,
3: elszakadnak a villamos felső vezetékek, és leérve a földre meggyújtják az alatta,
2: igen,
3: lévő részt, és ugye ez is az egyik kiváltó ok, de azért az emberi gondatlanság is ott van.
2: Igen, igen. Épített környezetben mennyit kellett mozogni?
3: Épített környezetben sajnos volt munkánk, többször kellett, 5 alkalommal kellett beavatkozni Cegléden, 2 esetben is. Ugye az egyik egy viszonylag egyszerű, de ugyanakkor egy családi ház áramellátását biztosító, a villanyóra szekrény égett 1 négyzetméteren. Itt az átvizsgálást, illetve a végleges oltást végezték a tűzoltók, illetve ugye emeletes épületben ritkán szokott tűz keletkezni, és a Szolnoki úton volt egy 4 emeletes épület első emeleti erkélyén tűz, ahol különböző éghető anyagok égtek körülbelül 1 négyzetméteren. Itt viszonylag gyors volt a tűzjelzés, ugye utólag is köszönjük, és így viszonylag gyors volt a beavatkozás is. Nem terjedt át a lakásra, nem történt személyi sérülés, tehát szerencsére. Talán egy eldobott dohánynemű lehetett, de nincs ilyen.
2: Hát erkélyen ilyesmi előfordul.
3: Sajnos.
2: Igen, igen, igen.
3: Erre is jobban kellene figyelni, hogy ugye olyan helyre dobjuk el a csikket, ahol el is alszik egyből. Tehát egy vízzel teli edény egy erkélyen elfér szerintem.
2: Így van, bőségesen. És hát volt segítségnyújtás, ajtónyitás szokás szerint, ebből 2 látok itt a kis listán, amit hoztál nekem.
3: Igen,
2: és egy, igen?
3: Igen, még visszatérve a tűzesetekre, 2-szer kellett Nagykörösnek menni segíteni. Ugye Nagykörös is a működési területünk,
2: igen, igen,
3: ők az első beavatkozók, de sajnos akkora beavatkozások voltak, hogy a ceglédi tűzoltóknak
2: volt.
3: Részt kellett venni. Egyszer egy családi ház teljes tetőszerkezete égett, illetve egy elhagyatott családi ház és környezete égett. Ezek voltak a nagyobb munkálataink itt épített környezetben, és ahogy mondtad, a segítségnyújtás az folyamatos.
2: Az van minden hónapban azért, igen.
3: Mentősöknek segítünk a,
2: igen,
3: családi házba, a lakásba bejutásnál idős személy rosszul van, elesett, esetleg hangját hallani, de ugye nem tudják megközelíteni, ilyenkor avatkozom
2: kell a segítség,
3: be.
2: Igen.
3: De érdekes
2: igen.
3: Segítségnyújtás például a vasúti szerelvény meghibásodása is, ahol a nyílt pályán kellett például az utasokat az egyik szerelvényről a másikra átszállítani, és ehhez is többnyire tűzoltói segítség van, ez is többször van egy évben.
2: Igen, is előfordul, és állatmentés is, ezek a legkedvesebb feladatok talán. Most egy igen. tacskó kutyust kellett kimenteni.
3: Igen, Cegléden a vízelvezető, tehát a átereszeknek nevezik ezeket igen. a vízelvezető kis csöveket, és ugye többnyire vagy be homokosodik, vagy eldugul,
2: betömődik, igen.
3: betömődik, és így és így szegény kutyus az úgy gondolta, hogy ott át tud menni.
2: Jaj.
3: Szerencsére nem lett komolyabb gondja, úgyhogy sikerült az állatmentés. Illetve még ami kimaradt, a viharkár, nem volt jellemző a viharos időjárás. Két esetben kellett egyszer Albert Isán, egyszer Cegléden viharkárt felszámolnunk, és a közúti baleset is a felére csökkent.
2: Na, az jó.
3: Ez egy kedvező dolog. Szerencsére gondolom ez is emberi gondatlanság, hogy nem úgy vezetnek, ahogy kell.
2: Legtöbbször ez már, az ok valóban.
3: De már ez az ötös szám, ez egy nagyon kedvező szám ahhoz képest, hogy egy-két esetben természetesen így is volt személyisérülés. Ugye Cegléden, Albert Isán, Törtelen, Kőröstetétlen, Nyársapáton kellett beavatkozni, itt talán kiemelkedik itt a Nyársapáton 441-es úton, hogy személygépjármű és traktor ütközött.
2: Igen.
3: A nyár végén, ősszel, sőt, szerintem egész évben itt az emberek nagy része mezőgazdasággal foglalkozik.
2: Igen.
3: A traktorok, mezőgazdasági gépek, vontatók, kombájnok
2: sokat közlekednek,
3: az úton közlekednek.
2: Igen. Bizony, bizony.
3: Kellő körültekintéssel észrevesszük, és szerintem megelőzhetőek lennének ezek a balesetek. Ha igen. valamilyen útkereszteződéshez érnek, akkor egy kis türelemmel elkerülhető, hiszen valószínűleg
2: itt is kell erre, igen.
3: igen, hogy például lehet, hogy éppen balra kanyarodik, és én meg pont előzném, akkor kivárom, és akkor mehetek tovább.
2: Igen. Igen, igen, hát a figyelmetlenség bizony a legtöbb baleset okozója, ezt a rendőrök is el szokták nekünk mondani. És ha már itt a figyelemnél tartunk, hát figyeljünk arra is, hogy bizony már hajnalonta jó kis csípős idők szoktak lenni, és már nem egy helyen begyújtottak.
3: Begyújtottad, bekapcsolnak a pergáz üzemű berendezéseink is.
2: Igen, igen.
3: És ezzel kapcsolatban elsősorban most itt a kazánházakkal kapcsolatos teendőkre szeretnék. Ugye a tavalyi év tapasztalataiból leszűrtem, hogy kipattanó szikra szokott a kazánházakban a vegyes tüzelésű kazánt. Jól megrakjuk és úgy hagyjuk, és ugye elférne elé egy szikrafogó edényzet, amibe a kipattanó szikra nem okoz tüzet, illetve a megfelelő minőségű tüzelő anyag is fontos.
2: Már, nem mindegy, az
3: már
2: sem
3: volt
2: bizony.
3: Ebben igen. az évben is olyan, hogy visszaáramlás volt, hiszen szinte műanyaggal akartak, szinte olyan...
2: Így akartak megszabadulni tőle.
3: Igen, igen. És ugye én voltam körülbelül 10 évvel ezelőtt egy olyan kampányon, és szerintem ez a szelektív hulladék gyűjtés, illetve a mai kor legfontosabb
2: igen.
3: dolga, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet, ne égessük el. Ennek a kampánynak az volt a neve, hogy ne gyújtsa, gyűjtse szelektíven.
2: Igen, jó.
3: És
2: jó
3: ugye szlogen, ez a legfontosabb, igen. hogy a szelektív edényeket elviszik, vagy akár a kommunális hulladékba is belefér, aki nem gyűjti külön, de ne égessük el, hiszen sokkal nagyobb dugulást tudunk okozni, és magunknak további problémákat.
2: Igen, igen, erre oda kell figyelni itt a tüzelési szezon, a fűtési szezon
3: pedig
2: elején.
3: Továbbra is elérhetők. Nagyon fontos, hogy a családi házban saját magunknak kell gondoskodni. A
2: igen.
3: tüzelőfűtő berendezésünk, illetve a kémények felülvizsgálatára, és a 1818-as számon, vagy pedig a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu elérhetőségen meg tudják rendelni az időpontokat.
2: És ingyenes továbbra is.
3: Ingyenesen meg tudják rendelni.
2: Igen.
3: És utána belekezdhetnek egy olyan fűtési szezonba, ami biztonságos.
2: Bizony, bizony, nagyon-nagyon nem mindegy. Hát toborozzunk itt a beszélgetés végén még egy kicsit. Érdemes? Igen. Fér még ember hozzátok, vagy már tele vagytok?
3: Toborozzunk. Most egy kollega jelezte, hogy elköltözik, és máshol szeretne tűzoltó maradni. Ugyanakkor az idősebb állomány előbb-utóbb
2: a nyugdíjba megy, bizony
3: fog menni, igen. Ezért nagyon szeretném, hogyha jelentkeznének a 18 évet betöltött magyar állampolgárok, akik belföldi lakhellyel rendelkeznek, büntetlen előéletűek, középfokú végzettsége van. Ez a középfokú végzettség, ez azt jelenti, hogy legalább szakmunkás bizonyítványuk van, tehát igen. Nem érettség,
2: nem kell feltétlenül érettség, igen.
3: És ugye egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgát után föl fogják őket venni az alapfokú iskolára. Ha van neki C-s jogosítványa, akkor az előnyt jelent, hiszen mint 5 gépjárművet üzemeltetünk, készenlétbe tartunk, és egy önéletrajzzal ide Ceglédre, ha be tud jönni, akkor elkezdődhetnek ezek a vizsgálatok, és a februárban induló alapképzésre valószínűleg lesz neki helye.
2: Igen, igen, tehát ez egy 5 hónapos kiképzés, alapkiképzés,
3: igen.
2: És akkor utána tulajdonképpen már szolgálatba is állhat.
3: Igen, jövő februárban elkezdi, alapokat megtanulja, kisgépkezelést megtanulja, levizsgázik, megfelelő elméleti és szerelési szintet eléri, levizsgázik nyár elején, és júliusban a Ceglédi Tűzoltóság tagja lehet.
2: Na, hát reméljük, hogy lesz rá jelentkező, és nem lesz emberhiány, mert az a legrosszabb, már az a legjobb, amikor tele van a laktanya, ugye? Mert akkor nem vagytok kint, akkor nincsenek tűzesetek.
3: Igen, készelésben vagyunk, és úgy gondolom, hogy most ennek az időszaknak kell eljönnie. Egy ilyen erős nyár után kell, hogy csak a készenlétről szóljon a tűzoltók élete, mert nagyon nehéz nyáron vagyunk túl, illetve szerintem az utóbbi 10 évben nem volt ilyen nagy szárazság.
2: Az biztos, igen, egész biztos. Hát kívánom, hogy minél többet legyetek bent, minél kevesebbet odakint, és azt, hogy az október se legyen erősebb akkor, mint ez a szeptember volt. Reméljük, hogy még kevesebb adatról kell majd beszámolni egy hónap múlva, a mostani beszámolót pedig tényleg nagyon szépen köszönöm, és akkor további kevés munkát kívánok a tűzoltóknak és a katasztrófavédőknek. Petrányi Sándornak köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is a lehetőséget.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőttek fel Janikovszky Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszky Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Vercerei Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszky Éva világával. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azonnal mutatom, melyik slágerrel startol a mai délután következő felvonása. Közös ismerő szól a hírek után, önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj! Jó hús kell, meg Magyar Károly! Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban! Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
6: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep, a minőség, amit megérdemel!
7: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé Felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakarc Cegléd a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
8: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Jelentősen nőttek a környezetvédelmi bírságok. Tornádó pusztított Szicílián, egyre több felé ered el az eső.

0: Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Tornádó pusztított tegnap Szicília nyugati részén. A Marsalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült. Egy autó szakadékba zuhant, 2 embert súlyos sérülésekkel vittek kórházba. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot arra, hogy a forró nyár után ősszel szélsőséges időjárási események lehetnek Szicília szigetén.
1: Az időjárásról.
0: Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és a déli ország részben várható eső, másutt újból kisüt a nap.
1: Közlekedési információk.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az őrkét és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig. Most folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval és persze a lapszemlével. Ennek a rovatnak köszönhetően visszatekintünk az elmúlt pár napra, megnézzük, mi történt celeb testvéreinkkel. Ezért is füleljenek rám.
1: Cegléd Rádió FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső Kőrösi út 4-es kilométerénél.
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió! Sok magyar zenével!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Igazi őszi hangulat költözik Kocsírra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutánra készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocsíron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tök életes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocsíron. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A festészet világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőtek fel Janikovszki Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszki Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd-Vercelre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd-Vercelei Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszki Éva világával. Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból: tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók: Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalon folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Filó neve mostanában egyre gyakrabban bukkan fel, de vajon kirejtőzik a különös művésznév mögött? A fiatal zenész, azaz Fuchs Benjamin, az underground hip-hop, trap és R&B világából érkezik az Árulók kastélyába, illetve érkezett. A jellegzetes bajuszáról is könnyen felismerhető előadónak azonban nem ez az első meglepő szerepe. Korábban egy nemzetközi filmfesztiválon is bemutatott magyar film főszerepét játszotta, most pedig kiderülhet, hogyan boldogul akkor, amikor nem a színpadon vagy a kamera előtt kell teljesítenie, hanem 23 másik ember próbálja megfejteni, mikor mond igazat. Filó, vagyis Fuchs Benjamin, a magyar underground és új hullámos trap egyik ismert alakja, a Dunakanyarban nőtt fel, és meglehetősen messziről indult attól a zenei világtól, melyben ma otthonosan mozog. Fiatalon klasszikus zenei képzést kapott, több mint 10 évig tanult ütőhangszereken, majd a hip-hop és a trap felé fordult. A pályája 2010-es évek végén indult, később pedig az Andoló, vagyis a OTL Underground kollektíva köréhez is csatlakozott, szép magyarosan és angolosan szólva egyben. A szélesebb közönség számára a kikeltető tehetségkutató is fontos állomás volt, ahol felfigyeltek sajátos, melankolikus, poppunkos elemekkel kevert trap zenéjére. 2021-ben megjelent első nagylemeze, a 22, amely már megmutatta, hogy Filó nem véletlenül a sablonos rap karriert képzeli el magának. Zenében azóta is keveredik a trap, az R&B, az alternatív pop és az emo rap, mert állítólag ilyen is van. Itt jön az első nagy meglepetés. Filó nem csak zenész. 2021-ben megkapta az Eltörölni Frankot című film főszerepét, ráadásul úgy, hogy korábban nem rendelkezett komoly színészi tapasztalattal. Fabricius Gábor filmjében Frankot egy underground zenekar frontemberét alakított, akit a történet szerint a politikai pszichiátriára zárnak. A film a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon is szerepelt, Fuchs Benjamin pedig Starlight díjat kapott a kritikusok hetén. A zenei pályán közben Filó sem maradt egy helyben. Az OTL felmondása után önálló útra lépett és a Gold Recorddal is szerződést kötött. 2025-ben jelent meg Perem című albuma, melyen tovább tágította a saját zenei világát. Egy interjúban arról is beszélt, hogy az évek során változott az ízlése és az élethelyzete, ezért tudatosan keresi, hogyan tudná a trapből megőrizni azt, ami fontos neki, miközben más műfajokkal is kísérletezik. Most pedig jön egy másfajta szerep. Filó az RTL szerint egyenesen is őszintén szeretne játszani az Árulókban, és nem különösebben akar egy másik karakter bőrébe bújni. Érdekes módon nem ragaszkodik ahhoz, hogy rögtön áruló legyen, mint hogy nem is lett. Saját elképzelése szerint talán az lenne a legjobb, ha először ártatlanként kezdene, hát így kezdett, és később válna árulóvá, hát ez meg a jövő zenéje. A blik.hu oldal tehát Filóval, azaz Fuchs Benjaminnal és az Árulók című műsorral is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Kedves cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlével folytatjuk, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Közel 3 évtizede a magyar televíziózás egyik meghatározó arca. A nézők leginkább komoly híradósként ismerik, de a hétköznapokban feleségként és édesanyaként egészen más karakter. Erős Antónia a Mami Blue premierén nyilatkozott a Hot magazinnak. Erős Antónia Iker gyermekei, Szonya és Matyi már 17 évesek, így egyre közelebb kerül az a korszak, amikor a gyerekek önálló életet kezdenek. Az édesanyja azonban nem töpreng azon, hogy mi lesz, amikor majd elköltöznek otthonról. Nem foglalkoztat még annyira tudatosan az elegendés gondolata, az ember egyszerűen csak éli az életét, és közben szinte észesen veszi, hogy az egyik korszakból a másikba lépkezte a Hotnak, Erős Antónia gyermekeiről. Aztán egyszer csak azt veszed észre, hogy már egy felnőtt ember jön ki a gyerekszobából. A fiamnak mély hangja lett, a lányom pedig egyszer csak közli, hogy elmegy bulizni. Ezek azok a pillanatok, amikor hirtelen rádöbbensz, hogy úristen, mikor nőtt meg ennyire, mesélte az édesanya, akinek egy kisémi különös érzés, amikor kettesben maradnak férjével. Néha a férjemmel ketten vagyunk otthon, és olyankor egymásra nézünk, hogy ez milyen furcsa. Valamikor régen csak ketten voltunk, mégis egészen más érzés most újra kettesben lenni. Olyan, mintha egy pillanatra visszakerülnénk abba az időszakba, amikor még nem voltak gyerekeink, és ez azért nem mindig könnyű érzés. Az üres ház gondolata természetesen Antóniában is bizonytalan érzéseket kell, de úgy véli, hogy a gyermekkel kirepülése nem jelenti azt, hogy megszakad a szülő és gyerek közötti szoros kapcsolat. Látom a barátaink között azokat, akiknek már felnőttek a gyerekeik, sőt vannak, akik már unokák mellett élik az életüket. Azt tapasztalom, hogy ez nem egy teljes elszakadás. A gyerekek hazajárnak, telefonálnak, beszélgetnek a szüleikkel, ha pedig külföldön élnek, akkor ott vannak a videóhívások. Nyilván más lesz a kapcsolat, de attól még nem tűnik el. Arra kell törekedni, hogy elég erős legyen a kapcsolatunk ahhoz, hogy amikor már nem lakunk együtt, akkor is fontos legyen mindannyiunknak, hogy beszéljünk, találkozzunk és tudjuk, mi történik a másikkal. Hogy mi ezt mennyire csináljuk jól, az majd az élet megmutatja, de én azt látom magunk körül, hogy ettől nem kell félni. Természetesen még ennél is részletesebben vallott Erős Antónia a családi életéről, és egy picit a szakmáról is, a Hot magazinnak, és ezt a borsonline.hu is megírta. Jó olvasgatást kívánok mindenkinek!
0: FM 92.5 Cegléden, ez a slá...

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Közeleg a Halloween. Öltöztesd varázslatos hangulatba az otthonod a hobbi áruház díszeivel. Tökök, fények, figurák és még sok más borzongató dekoráció vár. Figyeld a hobbi áruház Facebook oldalát is, vegyél részt az október 20-án kezdődő nyereményjátékunkon, és legyen tiéd egy halloweeni dekorcsomag. Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás cegledikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát vasárnap, keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet, hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk. Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk. Néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 2-11, délután 14-20 fok várható. Nálunk meg továbbra is szólnak a legjobb dalok, a Ceglédiek kedvencei, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: kedves hallgató, mutatom azonnal, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a muzsika szól azonnal, a hírek után önök pedig továbbra is hallgassanak rám. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Víz kerül rá? Nem gond! Gyerekek, házi állatok, jöhetnek! A 8 mm vastag patina vízálló laminált padló akkor is jó választás, ha az otthonodban zajlik az élet. Most csak 3999 forint négyzetméter áron a Diego-ban. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak!
1: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely

0: Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető, még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában. Folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, nem sokára pedig a mai nappal foglalkozok, azaz 10. hó 10-ével. Tartsanak ezért is velem.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bacsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovíz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25.000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
6: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval? További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.
0: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőttek fel Janikovszky Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszky Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Verceli Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszky Éva világával. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G10 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéré alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templom kertben és a református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutánra készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tökéletes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron.
0: Cegléd Rádió.

0: 9-e van a mai napon, a dénesek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönthetik Ábrahám, Ábris, Andor, Elemér, Günther, Ibrány, Rustem és Velmira nevű ismerőseiket is. Egyébként a dénes görög eredetű név Dionysos nevéből származik, jelentése Dionysosnak ajánlott. A görög mitológiában Dionysos ugye a bor és a szőlő istene. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egyszerre szól most rögtön, de azonnal, utána meg rögtön jövök vissza, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Zeglét Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: Már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal, kedves hallgatók. 1973-ban Elvis és Priscilla Presley 6 év házasság után elvált. Priscilla 725 ezer dollárt kapott, valamint havi 4200 dollár gyermektartást, amit 5 éves kislányuk Liza nevelésért kapott. Ezen kívül megosztoztak még néhány ingatlanon és egyéb javakon. 1980-ban John Lennon 40. születésnapján került az üzletekbe a Starting Over című dal. 5 év kiadás után John első felvétele volt. Ono, mármint Yoko Ono egy repülővel íratta fel a New Yorki égboltra a Happy Birthday-t. És 1986-ban Londonban bemutatták Andrew Lloyd Webber művét, az Operaház Fantomér című musicalt. Most jön egy zene, aztán még egy fiú énekessel folytatjuk itt a Cegléd Rádióban. Vagy inkább most már azt kell mondani, hogy férfiúval. Maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
0: Még egy nevet meg kell említenünk itt a zene naptárovatban, kedves hallgatók. 48 éves a mai napon Nick Byrne, a Westlife énekese. A zenei karrierje 1998. júniusában kezdődött, amikor részt vett egy meghallgatáson, ahol Louise Walsh megkereste őt, hogy csatlakozzon az új ír fiú csapathoz, a Westside-hoz, melyet később neveztek át Westlife-ra. A Westlife egy írországi fiú csapat, gondolom sokan tudják, ami 1998. július 3-án jött létre. Tagjai Nick Byrne, Ken Egan, Mark Feely, Shane Filan és Brian McFadden voltak. A Westlife az egyetlen olyan csapat volt, melynek az első évben 7 számos slágerlista vezető volt, továbbá 44 millió darab lemezt adtak el világszerte. Eddig 14 daluk és 7 albumuk jutott a slágerlisták élére, de nyertek már Brit Awards, MTV és World Music Awards díjat is. Simon Cowell volt egyébként a fő alapító, de később, ahogy mondtam, Louise Walsh menedzselte a srácokat. 2008-ban a Westlife volt a 9. leggazdagabb együttes Írországban a 30 év alattiak körében, egyébként pedig a 14-ek. 14 folyamatos listavezető slágerük volt az Egyesült Királyságban, ami a 3. legeredményesebb siker az országban. Ezzel olyanokat előztek meg, mint például Elvis vagy a Beatles. Mindezek mellett számos elismerést és díjat is bezsebeltek. 2004-ben Brian McFadden elhagyta a csapatot, akik ezután 4-esben folytatták az éneklést. 2011. október 19-én jelentették be visszavonulásukat. Utolsó koncertjük 2012. június 23-án volt a dublini Croke Park stadionban. Legalábbis azt gondolták, hogy ez az utolsó, de nem, mert hosszú évek után újra együtt vannak, és énekelnek, koncerteznek a mai napig, mármint a Westlife. A születésnapos tiszteletére szól tőlük egy dal, azaz Nicky Byrne tiszteletére.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
6: FM 92.5 Cegléden. Ez a sláger.

0: kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát vasárnap, keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet, hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk. Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk. Néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 2-11, délután 14-20 fok várható. Nálunk meg továbbra is szólnak a legjobb dalok, a ceglédiek kedvencei. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozíció.

0: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Újabb iskolai késelés volt Lengyelországban. Egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Ámus Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felső oktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg 3 fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez volt a harmadik iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, amikor az iskola egyik diákja késsel támadt társaira. Csütörtökön pedig halálos áldozata is volt egy Viszkovban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben.
0: Az időjárásról.
1: Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
0: Közlekedési információ.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András. Folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és szokás szerint jön majd a lapszemle. Ennek a rovatnak köszönhetően visszatekintünk az elmúlt pár napra. Megnézzük, mi történt a celebekkel. Tartsanak velem ezért is!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 19:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két buszmegálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió! Változatos és friss!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Már megint, és még óvodás vagyok. Generációk nőttek fel Janikovszky Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszky Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Bercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Berceli Művelődési Ház és Könyvtárban, a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólít. Történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszky Éva világával. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemel Vények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutánra készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tök életes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu felülettel folytatjuk azonnal a lapszemlét. A világ egyik leghírhettebb sorozatgyilkosáról, hasfelmetsző Jackről készít nemzetközi minisorozatot Nemes Jeles László. A Saufi Oscar-díjas magyar rendezője, a Secret című történelmi thriller társírójaként és rendezőjeként kelti életre a viktoriánus London sötét világát. A nemzetközi koprodukcióban megvalósuló széria cselekménye 1888-ban játszódik Londonban, amikor a brutális gyilkosság sorozat rettegésben tartotta a brit fővárost. A történet középpontjában Walter Sickert német-brit festőművész áll, akit egyes történészek és kutatók később kapcsolatba hoztak a gyilkosságokkal, bár erre szilárd bizonyíték nincsen. A történet szerint otthonosan mozog, mármint a szóba került Walter, a londoni művész világban, a társadalmi elit köreiben, de a város peremére szorulók élete is foglalkoztatja. Amikor a Scotland Yard nyomozása során gyanúsítottá válik, az ártatlanságát, az identitását és az elméje épségét is kénytelen megkérdőjelezni. Nemes Jeles László elmondása szerint gyerekkora óta lenyűgözi ez a rejtélyes korszak. A célja pedig egy egyszerre epikus, személyes és félelmetes történet megalkotása, írta az egyik internetes portál, és ezzel a Blick is foglalkozik. A Seekers társírója Eden Baruch, a projekt producereként pedig az Oscar jelölt Alexandre Rodnyanski dolgozik a stábban. A minisorozat előkészületei mellett a rendező egy mozifilmmel is jelentkezik, a Molen című francia történelmi dráma november 12-től kerül a magyar moziba, előtte pedig október 29-én a budapesti Nemzetközi Filmfesztivál programjában láthatja először a hazai közönség. Nemes Jeles László munkásságával is foglalkozik tehát a portál. Maradunk a blik.hu felületnél, igazán különleges hangulatú divateseményen gyűltek össze hazai sztárok. A Dorco Rusty kollekciójának bemutatója nem csupán a legfrissebb trendekről szólt, hanem a kikapcsolódásról és a szórakozásról is. A márka ugyanis a látványos divat bemutató mellett egy exkluzív partival is készült a meghívott hírességek és a divat szerelmesei számára. Az eseményen többek között Kárpáti Rebeka, Schobert Lara, Deák Rebeka, Szigliget Ivett, a Next Stop Model Hungary felfedezettje Baranyi Panna, valamint számos ismert influencer is megjelent, hogy egy estére maga mögött hagyja a hétköznapokat. Akadt azonban, akinek ez az este jóval többet jelentett egyszerű kikapcsolódásnál. Szigliget Ivett januárban veszítette el a gyermeke édesapját, Dudás Mikit, és számára minden olyan pillanat különösen fontos, amikor egy időre ki tud szakadni a gyász fájdalmából. A rendezvény is lehetőséget adott neki arra, hogy néhány órára máshova helyezze a figyelmét, miközben tisztában van vele, az életnek a veszteség után is mennie kell tovább. Nyilván próbálkozom kikapcsolódni, és a Dorco eseménye is erre adott lehetőséget, mert amikor itt vagyok, az emlékeztet arra, hogy én még élek, nekem muszáj jelen lennem, nyilatkozta az édesanyja a partin, hogy mi történt még ott, ezt is megéri a blik.hu felület részletesen.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu felülettel. Várkonyi András, a Barátok közt egykori Vili bácsia, nagyon büszke a fiára, ugyanis Várkonyi Gyula a közmédiához igazolt, ahol a Híradó vezető szerkesztőjeként és politikai riporterként dolgozik. A tapasztalt újságíró korábban az RTL Híradó riportere, majd az ATV munkatársa volt, később pedig az Inforádiónál dolgozott szerkesztőként és riporterként egészen októberig. Szerdán már el is kezdte az új munkáját, csütörtökön pedig adásba került az első riportja. Alap megkereste Várkonyi Gyulát, hogy valóban az M1 Híradóhoz igazol-e. Megerősítem, valóban a közmédiához igazoltam. Szerdán volt az első munkanapom a Híradó vezető szerkesztőjeként, valamint politikai riporterként, ám csütörtökön került először adásba a riportom, mondta a lapnak Várkonyi Gyula, Vili bácsi fia. A riporter hosszú évek óta látható a képernyőn, ám azt kevesen tudják, hogy az édesapja Várkonyi András a Barátok közt egykori Vili bácsia. A színésznek már különösen nagy öröm, hogy a fia továbbra is az újságírói pályán dolgozik, ugyanis ennek nagy jelentősége van a Várkonyi családban. Nagy dolog ez, nagyon boldogok vagyunk a feleségemmel. Gyula most révbe ért, ez egy felelősségteljes munka, mindig is ezt akarta, kezdte a lapnak a Barátok közt egykori sztárja, aki azt is elárulta, hogy fia a választása azért is jelent sokat a családnak, mert Gyula a nagyapja örökségét is tovább viszi. Gyula nagypapája, az én édesapám, most igazán boldog és büszke lenne rá. Apám, Várkonyi Endre, arany és vastólas újságíró, lapszerkesztő volt, nagyon elismerték a szakmájában, nagy név volt. Sajnos őt 6 éve elveszítettük, de mindig is nagyon büszke volt az unokájára. Persze családilag is nagy büszkeség nekünk, hogy Gyula a közszolgálati tévénél lesz riporter. Ő viszi tovább a nagyapai örökséget, mondta Várkonyi. Várkonyi András fiával is foglalkozik a blik.hu felület, és még mindig maradunk ennél a portálnál. Cristiano Ronaldo nem szereti, ha arrogánsnak nevezik, pedig a Crystal Palace korábbi elnöke Simon Jordan üzletemben pontosan ezt tette. A portugál azt üzente neki, álljon le a botoxszal, mert egy almához hasonlít. Cristiano Ronaldo legutóbbi válogatotti szünetben azzal került ugye a címlapokra, hogy a Norvégia elleni második mérkőzést követően elhagyta a portugál keretet, miután a szövetségi kapitány elküldte őt melegíteni hosszabb ideig, ám végül mégsem cserélte be. A legendás csatár azóta kiadott egy közleményt az esettel kapcsolatban, melyben elismerte, hogy hibázott, amikor elhagyta az edzőtábort, ugyanakkor kijelentette, úgy érezte, a kapitány megszegte a neki tett ígéretét. Egyúttal elárulta, hogy a következő válogatotti szünetben is rendelkezés rá, amennyiben a portugál szövetség és az edző is számít rá. A kezdeti botrányt követően Jordan, az emlegetett üzletember, az angol Crystal Palace korábbi elnöke egy műsorban szerepelt, ahol arrogánsnak nevezte a 41 éves focistát a döntése miatt, hogy játék lehetőség hiányában ott hagyta a csapatot. Hogy pontosan mit mondott, ez is kiderül a blik.hu felületről.
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: November 1-én egy apró fény többet mond minden szónál. Az emlékezés időszakában mécsesek és kegyeleti gyertyák széles választékával várunk, hogy méltó módon őrizthess szeretteid emlékét. Választ ki azt a fényt, amely elmondja helyetted az elmondhatatlant. Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
7: Reklámot hallottak. Szeglét Rádió. FM 92.9.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát vasárnap, keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős tökések kísérhetik az északnyugati szelet, hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk. Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk. Néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 2-11, délután 14-20 fok várható. Nálunk meg továbbra is szólnak a legjobb dalok, a Ceglédiek kedvencei, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

Más dalokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki rakott

0: Hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Mára ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Holnap nem lesz, de hétfőn igen. Hétfő reggel 6-kor kegyetlenül újra felébresztek majd mindenkit. Ja, és holnap természetesen érkezik Becker Betty, övé a terep. Reggel 6-tól este 6-ig. Én meg, ahogy mondtam, a következő első napján érkezem. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap után reggel Tali visz.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Bye.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Körösi út 80. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány

0: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
0: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
0: Itt Cegléden, az Open Campers-től.
2: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Újabb iskolai késelés volt Lengyelországban. Egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Nagyot szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson a Hankook központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyerességet ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy varsói felső oktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg 3 fiatalt egy veszélyes tárggyal, közölte a lengyel rendőrség. A sebesültek állapota nem életveszélyes. A héten ez volt a harmadik iskolai támadás. Szerdán egy szakközépiskolában 10 sebesültek meg, amikor az iskola egyik diákja késsel támadt társaira. Csütörtökön pedig halálos áldozata is volt egy Viszkufban történt iskolai késelésnek. A rendőrség eddig 76 embert vett őrizetbe az esetekkel összefüggésben.
3: Az időjárásról.
4: Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: húzza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Csak nem 75 tonna szemetet emeltek ki a Dunából Esztergom és Dunaföldvár között. Egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Natorcai Csaba, az ellenzéki pártügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben.
1: Az időjárásról.
2: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió 92.5.
1: What we're saying is not protesting.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B kategóriás

0: Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki pártügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csaknem 75 tonna szemetet szedtek össze a Duna medréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak méghozzá 0630 592-92-5-ös SMS számon, könnyű megjegyezni szempont, mint a frekvenciánk, ez is 92-5-ös. Aztán van egy e-mail címünk, ez a kívánság@ceglitradio.hu, ide is várjuk a válaszokat, és a Facebookon is, facebook.com/ceglitradio, írhatnak nekünk, hogyha gondolják, bár leginkább azért az SMS és az e-mail szokott a népszerűbb lenni. Az e-mailt akkor, hogyha kicsit hosszabban fogalmazzák meg a választ, de hogyha röviden, akkor az SMS talán ez a legnépszerűbb. Mivel ismerős kérdéssel megyünk tovább, vagy hát újra elővesszük, ezért bent maradt válaszokkal haladunk a műsor elején. A kérdés pedig nem más, mint hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? Egy alkalommal már foglalkoztunk a témával, de rengeteg választ kaptunk szerencsére, úgyhogy a bent maradt válaszokkal kezdünk tehát. Papa azt írja nekünk, ez van az üzenet végén, általában minden sorozatot megnézek egy kivételével, amit Tony Shalhoub által alakított karakter miatt ki nem állhatok, és ez nem más, mint a Monk. Ugyebár, most csak előveszem az emlékeimből, Monk a flúgos nyomozó, azt hiszem, hogy ez volt a címe. Igen, de hát szerintem egyébként pont azt, hogy ilyen fura benne a főszereplő, azt ő jól hozza, csak ez a karakter, ez sok mindenkit, hát úgy, hogy mondjam, idegesít, vagy izzadni kezd tőle, vagy hát ilyen fura, szorongó érzést kelt az emberben, de pont ez a szerepe, úgyhogy végül szerintem jól játsza, de lehet, hogy valakinek ez a karakter teljesen unszimpatikus. Azt írja nekünk Mónika, hogy Stól bármiben, talán Stól Andrást, igen, az előző adásban is megneveztük. Laura pedig azt írja, hogy Breaking Bad, azaz a totál szívás, kb. 3 epizódig bírtam. Hát arról már volt szó szintén az előző adásban, hogy a Breaking Bad-et nagyon sokan szeretik, nagyon sokan pedig nagyon nem szeretik. Itt van Gyurika üzenete, aki azt írja, hogy Temu Messiást meglátom vagy meghallom. Hát, most itt kérnék egy kis segítséget, hogy ki a Temu Messiás, mert nem fogok tudni rájönni, de talán mindegy is. Azt írja nekünk Eszter, hogy Simlis és a Szende. Bruce Willis volt benne, szőkenő, aki a társa volt, a szinkronja borzalmas volt, szüleim nézték, nem volt rész, amit bírtam volna 5 percnél tovább. Eszembe kéne, hogy jusson a színésznő neve is, de sajnos nem fog. Még gyerekkoromból én is emlékszek erre a sorozatra, nekem a címe volt inkább idegesítő, hogy a Simlis és a Szende, ez nekem olyan furán hangzott, mind a két szó már annyira idejétmúltnak tűnt akkor is, ma meg végképp, úgyhogy így nem tudom, nekem emiatt nem volt szimpatikus a sorozat, hogy ki hogy játszott és ki hogy szinkronizált, arra már végképp nem emlékszem, de tény, ezt az előző adás alatt megemlítettük, hogy a szinkron is olyan tud lenni, ami miatt megutálunk egy-egy szerepet, vagy színészt, vagy karaktert. Még nézzük János üzeneteit. Mr. Bean, égnek áll tőle a hajam, annyira erőltetett nekem, hogy az agyvérzés kerülget, ha meglátom. Hát igen, itt is kétféle iskola van, valaki nagyon szereti Rowan Atkinson munkásságát, valaki meg nagyon nem. Egyébként más karaktereket is előadott ő már a történelem során, már mint hogy voltak sorozatai is, amiben mást játszott, és filmekben is feltűnt, nem mindig csak Mr. Bean-ként működött, valószínűleg téged csak ez az egy karakter idegesít. Kedves hallgatók, a kérdésünk tehát a mai napon másodszorra már, hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, küldj el nekünk 0630 592-5-925-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ez a mai kérdés a Ceglét hangjában, nem első alkalommal, másodjára vesszük elő ezt a kérdést, ezért a bent maradt válaszokkal kezdünk, de hogyha önnek van új válasza, vagy eszébe jutott még valaki, elküldheti nekünk a 0635-925-925-re SMS-ben, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-ra, és már megyünk is tovább. Szőke László azt írja, hogy a szomszédok teljes, kivéve Janka néni és Taki bácsi. Tehát akkor László az van, hogy mégiscsak néztette a szomszédokat, mert két karaktert meg tudták kedvelni, tehát, de mondjuk akkoriban nem is volt nagyon lehetőség más nézni, ez is igaz, de nézte az ember, és akkor is, hogyha idegeskedett rajta, legalább volt miről beszélgetni másnap a munkahelyen. Ha nem tudom már milyen napon volt a szomszédok, talán csütörtökön, de ebben nem vagyok biztos, nem is fontos, a lényeg az, hogy köszönjük a választ. Gábor azt írja, hogy inkább olyan színészek vannak, akik miatt le se ülök megnézni. Na de hát pont arra lennénk kíváncsiak, kedves Gábor, hogy kik ezek a színészek, mert hogy erről szól a mai adás, viszont példát nem írtál, de azért köszönjük a te üzenetedet is. Beáta írja, hogy Ray Donovan felesége annyira idegesített, hogy egy teljes évadot kihagytam, aztán meghaltam ő, onnan néztem újra, de azokat a részeket átpörgettem, ahol visszatérő karakterként jelen volt, idegesítő volt a szinkron hangja is, meg az egész karakter. Hát nem, de akkor nem lesz az, hogy mikor átlépsz részeket, esetleg kimarad olyan információ, ami a teljes megértés szempontjából fontos. Mármint, hogy az ilyen sorozatokban azért legtöbbször vannak részenként is események, meg van egy teljes történet, ami végig öleli az összes évadot, és így abból ki lehet maradni. Na mindegy. Kata azt írja nekünk, hogy az olajügynökben Billy Bob volt felesége. Na még egy feleség, minden esetre ez nekem nincs meg, de köszönjük a választ. Niki azt írja, hogy Batmanben, amikor Robert Pattinson játszotta, én Robert Pattinsont egyébként bírtam Batmanként, sőt, az Alkonyat óta tulajdonképpen nekem egyre több filmben mutatja meg, hogy ő igenis tud játszani, ott van a Vizet az elefántnak, vagy a Világító torony, vagy vannak olyan drámái, amiben azért meg kell villantani a tehetségét, és szerintem Batmanként se volt rossz. Az tény, hogy nem, ha ránézek, nem Batman jut eszembe, tehát nem egy olyan karakter, mint amikor mondjuk a Christopher Nolan féle filmben Christian Bale játszotta. Ő azért Batmanebb, nekem minden esetre szerintem nem volt rossz. Igen, Dr. Murphy és Monk, ezt K. Tiborné írja nekünk. Dr. Murphy, néztem egy darabig, de most hirtelen nem jut eszembe, hogy az milyen sorozat, valami nyomozós, arra emlékszem, és a Monk az előbb már előkerült, úgyhogy köszönjük szépen. Attila a következő, Jim Parsons az Agymenőkből, illetve a sorozat minden szereplője, kritikán aluli sorozatnak tartom, ripacskodó színészekkel és épp észsel fel nem tudom fogni, hogy mit esznek rajta az emberek. Hát pont egy olyan műsorvezetőnek küldted el, aki imádja az Agymenőket. Nekem először tényleg ilyen volt, amit te írsz le, hogy tulajdonképpen idegesítő karakterek, túl vagy játszva, de hát ahogy már beszéltük más adásokban is, hogyha nem lennének érdekesek a karakterek, akkor nem készülne sorozat róluk. Nyilván nem valódi karakterek ők, de hát úgy kell megírni, hogy minden kicsit el legyen túlozva. Minden esetre szerintem adni kell egy pár rész esélyt az elejétől kezdve a sorozatnak, és akkor az ember rá tud kattanni, bár az igaz, hogy én az ilyen szituációs komédiákat, a szitkomokat amúgy is nagyon szeretem. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatóink, mert hogy van még két blokk ebben az órában és a teljes következő órában is azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy volt-e olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta.
1: Hey, információ első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Nosfor A2 a csaj. Ezt írja nekünk Richard, a kérdésünk pedig az, hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Nos, ez a Ceglét hangja című műsor, ahol erre a kérdésre várom ma a válaszokat a 0635-925-925-ös SMS számon vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n, és ez a sorozat nem más, Nosfor A2, ez egy rendszám, hogyha magyarul akárnám olvasni, akkor nos, 4A2. És hogyha az ember ezt összeolvassa, akkor az jön ki, hogy Nosferatu, tehát valami olyas, mint a Nosferatu. Ez, ha jól tudom, Stephen King és a fiának a közös írománya, és abból készült egy sorozat. Úgyhogy ilyen kicsit horror, kicsit thriller dolog. Sajnos nem láttam, úgyhogy nem tudom azt sem, hogy ki a csaj belőle. De minden esetre arra emlékszem, hogy talán 2 évad is kijött belőle, és akkor sokan emlegették, hogy ez egy érdekes sorozat. De sajnos nem tudok többet hozzászólni, pár hallgatót talán képbe tudtam helyezni, hogy mi is ez. Éva azt írja, bármilyen film, ahol a főhősnő nem csukja be a száját, résnyire nyitva van, mindig. Egyébként igen, a filmes klisék műsorba is beleillett volna ez, ugye nem sokkal ezelőtt olyan filmes kliséket is kerestünk a kedves Cegléd Rádió hallgatókkal, amik nagyon idegesítőek és örökre visszatérnek minden filmben, hát a nyitott száj is ilyesmi, úgyhogy Éva ezeket a filmeket nem is szereti, és ezeket a főhősnőket, pedig van benne valami szexi, gondolom ezért csinálják. Azt írja nekünk András, hogy rossz a jó barátokból. Még szerencsé, hogy nem jó a rossz barátokból. Na, ez most mindegy, rossz vicc volt. Rossz vicc volt, ha értik. A lényeg az, hogy hát igen, fura karakter, ez tény, de ezt kell csinálnia, úgyhogy szerintem ő jól hozza David Schwimmer ezt a, vagy Schwimmer, nem tudom, hogy kell ejteni helyesen, de jól hozza rossz karakterét, tehát nem rosszul. Na, hagyjuk. Menjünk tovább. Az a lényeg, hogy itt van nekünk Robert üzenete, sokak kedvence Denzel Washington, olyan szinten irritál, hogy egyetlen filmjét sem láttam. Egyébként igen, sokan szeretik, én nem vagyok úgy különösebben odaérte, de nem is mondanám, hogy irritál, viszont teljesen elfogadom azt, hogy valakinek nem szimpatikus. Attila azt írja nekünk, hogy Sam Worthington bármiben, de a Terminátor megváltást különösen elrontotta ő. Igen, hát a Terminátor sorozatban mindig próbáltak nagy visszatéréseket, meg ilyesmit. Szerintem pont a megváltás az egyik legjobb Terminátor folytatás volt az alap és a Terminátor 2 után. Minden esetre tényleg nem, ha belegondolok, tényleg nem egy túl jó színész, tehát aki annyira karakteres és annyira le tud hozni bármit, viszont azért a rosszak közé se sorolnám. Köszönjük az üzenetet. Jácint azt írja, a 40 éves szűz 3/4-ig végig szenvedtem, utána kikapcsoltam, de igazából bármi, amiben Steve Carell szerepel, szerintem nem humoros, de Will Ferrell is borzasztóan gyenge színész. Egyébként ez nagyon érdekes, mert ők azt hiszem, hogy barátok is, Steve Carell és Will Ferrell, még a nevük is hasonlít és jóban is vannak. Én Steve Carellnek, hogyha mondhatok valamit, akkor az írásait viszont nagyon szeretem, mert ő mondjuk ilyen abszurd sorozatot, vagy ilyen, hát mondhatni az is, hogy sitcomot, de inkább komédiát is rendez és ír, és abban viszont nagyon erős. Szerintem sem annyira jó színészek, egyikük sem, de hát ez emberek véleménye, és valaki meg máshogy gondolja. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, akkor néhány zene után is tartson velünk, mert meghalljuk, hogy a ceglédieket még kiidegesíti.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Ceglét hangjában foglalkoztunk már kedvenc filmekkel, kedvenc színészekkel, idegesítő filmes klisékkel, de olyan is volt, hogy megkérdeztük, hogy van-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta. Ma is ezt a kérdést tesszük elő, ugyanis rengeteg bennmaradt üzenetünk volt az első adás alkalmával, és még talán kettő van előttem, ami régi üzenet, utána pedig jönnek a ma érkezett üzenetek, mert szerencsére ma is küldenek nekünk, kedves hallgatók, válaszokat méghozzá 0635 925 925-re leginkább. Azt írja nekünk Attila, hogy Star Trek Discovery, a kapitányt játszó Soneca Martin Green folyamatosan ráncolja a homlokát, és mindenen meghatódik, borzalmasan idegesítő, egysíkú, logikátlan a karakterén nézve, iszonyat gyenge a színésznő. Hát, sajnos a Star Trek világában én nem vagyok otthon, én mindig is Star Wars-os voltam, az egyik nem zárja ki a másikat, én azt tudom, de valamiért sosem vonzott, már szerintem a magyar elnevezése, hogy űrszekerek, nekem már ez is kicsit hogy mondjam, bénácska volt, és ezért már gyerekkoromban sem igazán figyeltem rá oda. Nagyon sokan szeretik, de nem tudom, ki ez a hölgy, úgyhogy aki tudja, az biztos bólogat, vagy nagyon tiltakozik most a rádiókészülékek előtt. Tóth Imre csak annyit írt nekünk, hogy Bombák földje, Harangozó István pedig csak annyit írt nekünk, hogy Gyalogkakukk. Én nem tudom, hogy abból film is, vagy sorozat is készült, mármint, hogy nyilván egy rajzfilm sorozat, de azért egy rajzfilm karakter az furcsán idegesítő, hát neki pont az a dolga, hogy olyan legyen, amilyen, úgyhogy azt nem lehet rosszul vagy jól csinálni szerintem, de gyerekkoromban én sem voltam oda érte, inkább mást néztem, hogyha volt lehetőség. Azt írja nekünk Eliott, hogy Aranyélet, Döbrösi Laura, azaz Mira. Végignéztem persze, de az ő jeleneteinél vártam, hogy mikor ugrunk végre tovább. Én is nehezen indultam a Laurával, de aztán szerintem megkedveltem szépen lassan, és a mai napig kedvelem a színésznőt. Úgyhogy kicsit értem, mire gondolsz, de szerintem ő belejött a második, harmadik évadra. Hajnal Kasztíri, egy kiút, összes szereplője, szinte idegesítő. Hát akkor miért nézel egy ilyen sorozatot? Merül fel a kérdés, de hogyha jó a sztori, akkor persze az ember megnézi. Nem versz át. Idézőjelben van ez téve, Judit küldte, a főszereplő színésznő játéka nem volt meggyőző számomra, és most finoman fogalmaztam. Hát igen, ez megesik, nem ismerem a Nem versz át című filmet és vagy sorozatot, bármi is legyen az, de köszönjük a választ. Jennifer Lawrence-t nem szeretem, ezt pedig Éva küldte el nekünk, ehhez mindenkinek megvan a joga, én egyébként kedvelem, nem mindig voltak erős alakításai, de volt olyan is szerintem. És van egy filmje, a Vörös Veréb, ami az én nevemre hasonlít, úgyhogy már csak ezért is kötelező kedvelnem, nem igaz. A benned lakozó fenevad, Claire Danes írja nekünk Andrea, és nem ismerem sajnos ezt az alkotást se, de azért is jó az a műsor, mert így hamarosan rá is fogok keresni erre is, meg a Nem versz átra is, hogy mik ezek, hát majd megtetszik valamelyik. Úgyhogy most egyelőre megyünk zenélni, kedves hallgatók, de hamarosan a következő órában is ugyanez lesz a kérdésünk, a főszereplők, akik idegesítették és emiatt nem nézték tovább a sorozatot vagy filmet, de hogyha mellékszereplőt írnak nekünk, az is egészen nyugodtan jöhet, 0635 925 925.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, egy olyan kérdéssel, amit második alkalommal veszünk elő. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? És úgy látszik, hogy volt, mert rengeteg válaszunk érkezik, most már az újakkal megyünk tovább, ugye a műsor első felében a bent maradt üzenetekkel folytattuk, és most pedig jönnek az új üzenetek, meg hogyha annyi lesz, hogy esetleg már nem tudjuk kitölteni vele a műsort, illetve azt is jól tudják, hogyha nagyon sok válasz érkezik, akkor még egy harmadik adás is születhet ebből, mert úgy néz ki, hogy szerencsére elég népszerű a téma. Bármelyik magyar sorozat, bármelyik szereplője érje nekünk, Laca. Olyan, mintha nyelvművelési és irodalmi estet tartanának. Hát ki a lópikula beszél így, mint ezek a színészek bármiben? Egyébként teljesen igaz, és ezt már többször felhoztam, hogy például a magázódás. Maga ne mondja meg nekem. Még hogyha magázódunk is, akkor inkább sokkal inkább használjuk az ön szót, mint a magát, mert a magácska az olyan, nem tudom, valahogy nem jön át nekem. De rengeteg ilyen van, amikor, hogy benne vagyunk a pálcban, társaságot kapunk, soha nem használunk ilyeneket a való életben, vagyis én még nem hallottam más honnan, csak tévéből, filmekből, sorozatokból, és valamiért valaki, aki fordít, ezt mindenképpen szereti használni, pedig annyira életszerűtlen. Azt írja nekünk Krisztina, hogy mostanában a mi kis falunkban Nelly és Zsolt karaktere nagyon idegesít. Hát igen, azért nagy változásokon ment át a mi kis falunk. Új szereplők jöttek, van, aki elment, van, aki benne maradt, de megváltozott kicsit. És hát igen, ez azzal jár, hogy nem mindig kedvelünk meg minden új szereplőt, benne van a pakliban. Ferenc azt írta, hogy Kylo Ren és Ben Solo, hogyha valakinek nem lenne meg, ez viszont tényleg Star Wars, nem pedig Star Trek, és Kylo Ren, hát tulajdonképpen a Han Solo-nak a fia, de most nem akarok túl sok mindent elmondani, persze, minden esetre ő is Jedi lesz, és a rossz oldalra áll, a sötét oldalra, és tényleg fura egy kicsit. Én a színész, aki játsza Kylo Rent, akkor láttam először filmben, Adam Driver, azt hiszem a neve, és hát nekem tényleg nagyon fura volt, nem, valahogy nem őt képzeltem volna oda, de Adam Driver egy feldolgozásban például Piton professzort nagyon jól hozná le, hogyha még pár évet várunk vele, szerintem ő tökéletes választás lenne rá. Kylo Renre tényleg nem volt az igazi, de hát mindegy, ez már így alakult. Megyünk tovább, itt van Mészáros István üzenete, Kassa Tibi bármiben is szerepel. Hát igen, megértem, hogy miért idegesítő a karaktere egy kicsit, meg amikor parodizálják, legtöbben a szájmozgását és a hangját szokták parodizálni, ami kicsit érdekes, de egyébként én már láttam elhelyezkedni jól egy szerepben, mármint ilyen műsorvezetői szerepben, de tényleg, hogy az benne van a karakterében, hogy tud idegesíteni embereket,

0: Még hogyha sorozatban nem is szerepel, vagy én még nem láttam legalábbis. David Harbour, ezt egyébként pont David, egy Dávid nevű kedves hallgató írja nekünk, Stranger Things, bár maga a film is egy nagy rakás, úgy, ahogy van. Szerintem, nem tudom, mert én még nem néztem végig, de 3 évadot már leküzdöttem. Nem volt nagy küzdelem, mert engem érdekelt, de hogy mi lesz a vége, azt nem tudom, és azt se tudom, hogy ki David Harbour így hirtelen a sorozatból, de tudom, szerintem ő a sheriff. És igen, ő is megosztó karakter eléggé. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesített, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? De voltám, írja nekünk Mária, de hogy mit írt még, az néhány zene múlva derül ki.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, folytatjuk a Ceglét hangját. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? De voltám, írja nekünk Mária, nem írom meg a színésznő nevét, de egy filmjét sem nézem meg, pedig jó színésznő, de halottról vagy jót, vagy semmit. Ez is igaz, bár nem tudtunk meg túl sokat az üzenetből, viszont van ilyen színésznő, ezek szerint, aki amúgy még a te állításod szerint is jó, és mégsem nézed meg a filmjeit. Vannak ellentmondások az üzenetben, de azért nagyon köszönjük, hogyha ön is küldene egy üzenetet, akkor a 0635 925 925-ös SMS számra megteheti, vagy e-mailezhet a kívánságkukac.ceglidradio.hu-ra, tehát akkor újra egyben, szépen, kívánságkukac.ceglidradio.hu. Dorottya azt írja nekünk, hogy The Big Bang Theory, annyira, hogy el sem kezdtem, ez megint az agymenő, kedves hallgatók, és valakinek tényleg ennyire idegesítő, már többen is jelezték, én akkor is szeretem, ez van. Fear of the Walking Dead. Ugye ezt Andreától kaptuk, és a Walking Dead című sorozat, amikor ilyen zombi apokalipszisra ébred a főhősünk, és ellepték a zombik a földet, ez egy híres és egyébként népszerű sorozat volt, és lett egy testvér sorozata, a Fear of the Walking Dead, de hát tény, hogy az nem annyira sikerült, és szerintem ez a zombi láz, ez amúgy is elkezdett csökkenni, mire ez a spin-off kijött, és így már nem tudott nagyot menni, azt nem is, hát, és nem is volt olyan jó, úgyhogy igen. Emese azt írja, hogy Vin Diesel, nem tudom az okát, de hány ingert kapok tőle. Hát ezt is meg tudom érteni. Ritkán hallunk mondjuk Vin Diesel-lel kapcsolatban ilyet, de valakit ezek szerint zavar. Dallas, az a szőke csaj, írja nekünk Tibor. Azt hiszem a Bobby és Jockey húga, nem jut eszembe a neve. Szerintem, hogyha Cindy? Cindy volt talán? Nem biztos. De mint hogyha ez rém lenne, nagyon régen volt, és apukám törpekengurúnak hívta. Nem tudom, hogy miért, ez megmaradt gyerekkoromból, de a neve az már nem. Ágnes pedig azt írja, hogy Hermione-t és Harry Pottert alakító színészek, hát ugye Emma Watson, Hermione és Daniel Radcliffe, Harry Potter. Szerintem, mióta a Harry Potter sorozat véget ért, bár abban se voltak rosszak, de azért a külön kis filmes világuk, vagy sorozatbeli világuk mind a kettőnek elkezdett így kialakulni, és én nem tartom őket rossznak. Daniel Radcliffe kifejezetten elmondta, hogy ki akar lépni a Harry Potter karakterből, ezért elég sokfajta szerepet elvállalt, és egyébként meg is tudta csillogtatni azt, hogy tényleg vannak színészi képességei, úgyhogy én megkedveltem őket, meg már előtte is mondjuk a Harry Pottert is bírtam, olvasni is, meg annak idején a filmeket is. Most majd kíváncsi leszek a sorozatra, ami hamarosan érkezik. Stand-up comedy minden egyes szereplője, ez Sándor írja nekünk, de csak azért, mert más embereken köszörülik a nyelvüket. Hát meg kell, hogy védjem a stand-uposokat, mármint, hogy persze van ilyen rész is, amikor beszólogatnak és kinevetnek valakit, az általában szerintem megadja az okát ennek, de nagyon sokszor például Kovács András Péternél vagy Ráskó Eszternél, rengeteg stand-uposnál a saját életük abból merítenek, és a saját eseteiket mesélik el, és ráadásul valamilyen üzenettel, vagy némi gondolatébresztő tartalommal jön el az ember, hogyha ezekre odafigyel, úgyhogy én szeretem a stand-up comedy-t, nem mindenkit, de vannak nagyon jók szerintem, és nem feltétlenül arról szól, hogy másokat csúfoljanak ki, hogy ilyen egyszerűen mondjam. Joffrey herceg a trónok harcában, de hál' Istennek kifolyt a szeméből a vér, de a színészt imádom, jó színész, mivel meg tudta utáltatni a karakterét az emberiséggel, és az szerintem nehezebb, mint megszerettetni. Na érdekes, mert ugye az a kérdésünk, hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta. És ezek szerint a Joffreyt játszó színész, egyébként én is pont így vagyok vele, ahogy a névtelen üzenetküldőnk írja, hogy rázott tőle a hideg, annyira gonosz karakter volt, de nem hagytam volna abban a sorozatot miatta, mert pont ezért érdekelt még jobban, hogy úristen, egyrészt, hogy de jó játsza, mennyire idegesítő karakter, és látni akartam, ahogy végül majd legyőzik valamilyen módon, úgyhogy én teljesen megértem ezt, viszont szerencsére ezek szerint te sem, és én sem hagytuk abba ezt a sorozatot miatta. Kedves hallgatók, még mindig van üzenetünk, és még mindig van két blokkunk, úgyhogy tartsanak velünk, hamarosan kiderül, hogy a ceglédieknek kik voltak azok a főszereplők, akik annyira idegesítőek voltak, hogy nem néztek tovább filmet vagy sorozatot miatta. Cegléd rádió.

Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta, ez a második adásunk ebben a témában, de már új válaszok jönnek, sok bent maradt üzenetünk volt a műsor elején, most már pedig ott tartunk, hogy az új üzeneteket olvassuk be, amiből elég sok jön, úgyhogy remélhetőleg be tudjuk fejezni, de hogyha nem, akkor lesz még egy adás ebből, vagy pedig egy ilyen különleges vegyesvágott adásban majd sorra kerül mindenki, hamarosan lesz egy ilyenünk, mert már kétszer is volt, hogy a megmaradt kérdés darabokból összejött annyi válasz, hogy mondjuk 3-4 kérdésből csináltam egy adást, de erre majd visszatérünk akkor. Viszont, hogyha főszereplővel kapcsolatban írna nekünk, akkor 0635 925 925, két szót írt nekünk Péter, ifjú Sheldon. Ugye az agymenőkről már sokat beszéltünk az első adásban is, meg ebben is, de az ifjú Sheldon még nem hozta föl senki, ugyebár a Sheldon karakterének a gyerekkoráról szól ez a sorozat, úgyhogy aki az agymenőket nem szerette, valószínűleg ez se fogja, a készítők nyilván ugyanazok, de szerintem ez se volt rossz sorozat, kicsit megismerjük, hogy egy Jennynek milyen a gyerekkora. Én bírtam. Gergely azt írja, hogy Shia LaBeouf a Transformersben miatta azóta sem próbálkoztam újra ezekkel a filmekkel. Hát ugye a Transformers amúgy is szerintem egy ilyen Michael Bay-féle robotok és robbanások és harc pörgős film, de Shia szerintem nem volt különösen jó vagy rossz benne, de megértem, hogyha valakinek nem tetszett. Balázs azt írja, hogy mindenki, aki váltotta Michelle Wilde-ot, hát erről most nem is nyitnék nagyobb vitát, ugye, aki tudja, hogy miről van szó, az tudja, aki meg nem, az majd megtudja valamikor. Barátok közt ezt Zoltán írta, egyszerűen nem érti, hogy miért, mert egy ilyen olaszos kézjelet is ott hagyott nekem, hogy magyarázza meg valaki, hogy mégis miért jó a Barátok közt, de mégis rengetegen nézték, és nagyon sikeres sorozat volt, vagy 15-20 éven keresztül, úgyhogy, de tökre értem, hogyha valakinek ez nem tetszett. Pál azt írja, hogy Steven Seagal ripacskodásaival engem ki lehetne kergetni a világból. Ugye nem tudom, hogy Chuck Norris esetében ugye az volt, hogy harcművész volt, nem pedig színész. Steven Seagalnál nem tudom, hogy ez így volt-e. Minden esetre tényleg nem sokat alakított, így az arcával legalábbis nem színészkedett, de valaki mégis nagyon szerette a filmjeit. A Renitens, az identitás zavaros tehetségtelen Borbély Alexandrával. Ugye itt váltás történt, eredetileg nem ő játszotta a Renitensnek a főszerepét, aztán valamiért lecserélték a főszereplőt, de a sorozatot folytatni akarták. Én akkor sem néztem, amíg nem ő volt, meg azután sem néztem, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Egyébként Borbély Alexandert nem tartom rossz színésznek, de azt nem tudom, hogy ebben mit alakított. Sándor azt írja, az Akkultus, nagy megkönnyebbülés volt hallani, hogy meghalt a Squid Game Jedi. Hát erről nem tudok nyilatkozni, nem néztem az Akkultust sem, a Squid Game-et néztem ugyan, de hogy most kiről van szó pontosan, hát ezt én nem tudom, és most így hirtelen utána se tudok nézni, úgyhogy megyünk tovább. Alexandra írja, hogy Rayhan a Melissa a Zöld Völgy lányából. Ezt sem ismerem, ezt a sorozatot, néha sajnos ilyen is van, amikor a műsorvezető elakad, úgyhogy menjünk tovább olyannal, amit már tudok. The Walking Dead Negan, ezt Anita írja nekünk, nem a színészt, a karaktert nem bírtam elviselni, hát neki az volt a szerepe, hogy egy ilyen idegesítő, gonosz karakter legyen. A színészt én nagyon szeretem, nem fog eszembe jutni a neve, de nagyon sok filmben feltűnik, vagy pontosabban filmekben és sorozatokban is. Aztán bármi, amiben Henry Cavill szerepel, akkor te lehet, hogy örültél, mikor a vajákban leváltották őt. Szerintem Supermannek ő nagyon jó volt, nem vagyok egy nagy DC fan, de minden esetre szerintem a Superman karakter illet hozzá. Megvan az a fizimiskája is, megvan az izomzata is, és ott egy kicsit ilyen furcsának is kellett lenni, hiszen Superman nem a földről származik, ezért azt jól hozta szerintem. Győzik-e show bármely szereplője, írja nekünk Tibor, és hát ilyet is lehet nekünk írni, még hogyha nem is valódi sorozat, hanem ilyen kamu reality, de azért köszönjük, és kedves hallgatók, ez az a pont, amikor el kell mondjam, hogy még egy blokkra visszajövünk, de az már az utolsó lesz, úgyhogy szerintem már üzenetet nem érdemes küldeni, ha mégis, akkor 0635 925 925. Szegléd Rádió.

0: az utolsó blokkjára tér vissza ma a Ceglét hangja, kedves hallgatók, de senki ne aggódjon, mert hogy nem ér véget a műsor, csak a mai napra, holnap egy új témával jövünk, és akkor is kérdezem majd önöket, és holnap is válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy a kívánság@cegledradio.hu-n, ez már önökön múlik, és ez a téma is, amit ma elővettünk újra, visszatér majd. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Hogyha volt ilyen, vagy elküldték nekünk, vagy elfogják, mert hogy mondom, lesz egy harmadik adás is ebből, sajnos nem értünk a végére, de ez tulajdonképpen jó hír is, mert ezek szerint népszerű a téma. Azt írja nekünk András, hogy CSI Miami helyszínelők, Kelly, bűnrossz volt a színésznő, mondjuk illett hozzá a rossz szinkron is. Igen, hát amikor még a legelső adásban vettük elő, hogy mik is azok a feltételek, amitől meg tudunk utálni valakit vagy valamit, akár sorozatot, akár színészt, akár szinkronhangot, közte volt igen a szinkron is, a rossz játék, vagy hogyha a karakter maga olyan, ami számunkra, hát hogy mondjam, kellemetlen. És ezek miatt megutálunk színészeket is, vagy akár sorozatokat, vagy filmet. Szinkron miatt is írja nekünk Éva, és hát nem tudom, hogy mi szinkron miatt is, minden esetre én felolvastam a kedves hallgató válaszát, köszönjük szépen! Rob Schneider bármiben, ezt pedig Ildikótól kaptuk, hát igen, Rob Schneider azért nagyon nehéz a kérdés, mert én mindig keverem Ron Schneidert és Rob Schneidert, de a Rob Schneider azt hiszem a fiatalabbik, aki a Tök alsóban és a Tök állatban meg ezekben játszott. Hát tényleg idegesítő egy karakter, de pontosan ez a szerepe. Úgyhogy vagy lehet ezért nagyon szeretni, vagy lehet pont emiatt nagyon utálni. Minden esetre ezekben a filmekben legtöbbször ilyen cameo szerepe van, mondjuk Adam Sandlerrel szokott sokszor megjelenni, és akkor van egy mellékszereplő, akit ő alakít, és akkor annak kéne örülnünk, hát én sem örülök neki, sokszor megmondom őszintén. És akkor nézzünk egy utolsót mára, Borbély Alexandra miatt nem nézem tovább a Renitens című sorit, Gáspár Kata után, hát szerintem borzalom, harmadszorra beszélgettünk erről a szerepről, és igen, ez nagyon érdekes, hogy mennyire megosztó tud lenni, minden esetre nagyon köszönjük ezt a választ is, most már tényleg kíváncsi leszek erre a sorozatra, lehet, hogy megnézem a Gáspár Katás verziót és a Borbély Alexandrást is, mert hogy most már, ha ennyire sokan írnak róla, és én még nem ismerem, akkor kellemetlenül érzem magam. Biztos lesz a következő adásban is olyan, mikor ezt a témát újra elővesszük, hogy nem fogom tudni, hogy kiről van szó, de hát ennek megvan a varázsa, és az ember utána nézhet, vagy felhívhatja valaki más figyelmét arra, hogy mire figyeljen, vagy ne figyeljen. Minden esetre köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, és remélem, hogy akkor is velünk tartanak. Mindenkinek további jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Cegléd Rádió! Sok magyar zenével! Változatosan!

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Natorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelkiállapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Duna medréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: ne törje vihar a szárnya.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Cegléd Rádió 92.5.
1: Let's get down to business.

0: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Ítéletidő tombol Dél-Olaszországban, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Natorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Ítéletidő tombol Dél-Olaszországban, egyre több felé eredel az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Duna medréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Natorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Duna medréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris tovább